Jó estét kívánok! Zsikó Zsuzsanna, a Tarsolyzenekar énekesnője indította Táncházban című műsorunkat, a gyönyörű bukovinai dal az Írtam egy levelet Amerikába című albumon szerepel. Erről következik még egy összeállítás, melynek címe Verbunk keleten és nyugaton.

0: Tarsoly zenekar néhány évvel ezelőtt egy egész lemezt szentelt a Nyírség dallamainak. Erről szól most a Variációk című összeállítás, az énekes pedig Gubinec Ákos lesz, aki már két albumot jelentetett meg Határtalan férfi ének címmel. Most a másodikról választottam dalokat, az első címe, melyet a Cantus Farinalis énekegyüttessel együtt ad elő Gubinec Ákos, diákévek Sárospatakon, a következőjé Árgirus bánata, majd a katona dalokat Gubinec Ákos, Csörcrumen István kíséretével énekli.
1: Lórat

0: György Strumen István, irodalomtörténész, régi zenész, többek között a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzene tanszékének oktatója, de akármin a Danubiana együttes tagjaként is ismerhetik. Most a zenekar Burgundia utca című albumáról Juhász Katalinnal énekelnek egy úgynevezett láncmesét. Utána pedig Szabó Zoltán, a remek dudás, aki a Carmina Danubiana zenekarnak is tagja, barátjával, Orci Gézával muzsikál. A duó, azaz a Szabotás, Tündérek és Boszorkák című albumáról szól két felvétel.
1: Elküldték Jakabot, arassa le az abót.
2: Jakab nem maradt.

Táncházban című műsorunkat magyar szováti és kalotaszegi dallamok zárják. Mindkét felvételen a prímás, a fiatal, igen tehetséges Kovács Márton, aki először Fekete Bori énekét kíséri, majd pedig a Mártons tagjaként muzsikál. Munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Mária.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink, ez itt a Variációk népzenére 154. adása.

Gyakran mondta Kallur Zoltán, hogy a gyűjtés nem lehet öncélú. A népi kultúra eredendően mindenkié, s a hagyomány felgyűjtött, rögzített alkotásait közkincsnek tekinthetjük. Kallur Zoltán megszállottan és teljes odaadással töltötte be hivatását, amely mások tiszteletét is kivívta. Ezen a hétvégén Kallur Zoltán archívumából válogatunk.

Kallós Zoltán egyik erénye, hogy képes volt hidat képezni a falusi hagyományőrzők és a városi értelmiség, különösen a fiatal táncházas generáció között. Nem csak adatközlőkhöz vezette el a budapesti koreográfusokat, hanem aktívan alakította is a népzenéhez való viszonyt. A válaszúti vagy búzai lakodalmakban például tudatosan ötvözte a hagyományos és a népies városias zenét, hogy a közösség minden tagja, fiatal és öreg egyaránt örömét lelje benne. A rendszerváltás után Kallós munkássága intézményesült formában folytatódott. A figyelme egyre inkább a szórvány magyarság felé fordult. Az általa létrehozott Kallós Alapítvány és a válaszúti bentlakásos oktatási központ ma már a kisebbségi kultúra megőrzésének követendő modellje.

Részleteket hallottak Kallós Zoltán Idegenföldre ne siess című albumáról. Énekelt Kallós Zoltán, kísért a Téka együttes. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balogh Mariannát hallották.

Ad una média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

szóra. Dankó Rádió. Dörben FM 106,4. A magyar zene rádiója.

0: padra, a kis padra.
1: Dankó Rádió. Válogatást hallottak a Dankó Klub koncertek felvételeiből.

csáros kocsizma, ilyen csáros kocsizma, kocsizma. Megértem, vég az ajány, ilyen csáros kocsizma, ilyen csáros kocsizma, kocsizma.

Dankó Rádió. Veszprémben FM 95,6. A Magyar Zene Rádiója.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: csillagon, vasárnap is most önök akármit is beszélnek. Kákán csomót helyre könnyen talál ma, nékem jó hét, így jó nékem, pénteken, szombaton, vasárnap.
1: Dankó Rádió. Válogatást hallottak a Dankó Klub koncertek felvételeiből.

0: Kecsen. A zöld fűs előtted édes almát teremjen, a te szíved holtig el ne felejtsen.
1: Dankó Rádió. Kőszegen FM 106,5. A magyar zene rádiója.

visszajön a fekete tengerből. Észre tér, véget ér, elfogy a szerelem az emberből. Majd a Duna

pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Klasszikó Rádió. Sárospatakon FM 98,1. A Magyar Zene Rádiója.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok év.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Berente Marian köszönti Önöket. Ismét megdőlt a napi meleg rekord. Budakalászon tegnap 40,7 fokot mértek. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód, emellett ma is nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A szakemberek azt kérik, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűző napon. A rendkívüli hőség miatt ma és holnap otthonról lehet dolgozni a közszférában. A kormány minden érintett munkáltatót arra kért, hogy ahol lehet, biztosítsák a home office lehetőségét. Egyre több Pest megyei településen vezetnek be vízkorlátozást, vagy kérik a lakosságot a takarékos vízhasználatra. Több településen nappali locsolási tilalom lépett életbe, és tilos ivóvízzel medencét tölteni, vagy autót mosni. A korlátozások célja a folyamatos és biztonságos ivóvízellátás fenntartása a rendkívüli magas fogyasztás idején. Két ember holttestét már megtalálták azok közül, akik szombaton merültek el a Dunában. Egy fürdőzőt továbbra is keresnek. A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy a kijelöletlen fürdőhelyek és a folyók még a jó úszóknak is veszélyesek lehetnek. Venezuelában továbbra is túlélők után kutatnak a romok alatt a szerdai földrengések után. Legutóbb egy 11 éves kisfiút sikerült élve kimenteni. A halottak száma mostanra meghaladta az 1400-at, és több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Csak nem 20 országból érkeztek már mentő és kutatócsapatok, az Egyesült Államok pedig folyamatosan küldi a segélyszállítmányokat. Az ENSZ becslése szerint a természeti katasztrófa mintegy 7 millió embert érintett. A károkat 7 milliárd dollárra becsülik. Újabb támadások veszélyeztetik az Egyesült Államok és Irán közötti törékeny tűzszünetet. A Reuters szerint Irán rakétákkal és drónokkal támadott amerikai katonai bázisokat Kuwaitban és Bahreinben, miközben az amerikai haderő ismét iráni célpontokat vett célba. A támadások ellenére úgy tudni, hogy az egyeztetések holnap Katar fővárosában, Dohában folytatódnak az Egyesült Államok és Irán között. A legfőbb téma a hormuzi szoros helyzete lesz. Az iráni külügyminiszter közölte, a teheráni vezetés szerint Irán felelőssége a tengeri átkelő megnyitásáról gondoskodni. Lezuhant a Saudi Aramco olajvállalat egyik helikoptere. A fedélzeten tartózkodó 14 ember meghalt. A baleset Ras Tanura térségében a hormuzi szorostól nyugatra történt, azokát egyelőre vizsgálják. A világ egyik legértékesebb vállalataként számon tartott Aramco néhány napja indította újra az olajszállításokat a térségben. Újabb hőségrekordok dőltek meg Európában. Bécs belvárosában először érte el a hőmérséklet a 40 fokot. Németországban 41,7, Csehországban 41,1, Lengyelországban pedig 40,5 fokot mértek. Pozsonyban is új rekord született 39,5 fokkal. Itthon a sok napsütés mellett kevés felhő lesz az égen ma is, legfeljebb az északi középhegységben és a keleti megyékben alakulhat ki zápor, egy-egy erős széllel kísért zivatar. Napközben 35-41, késő este 22-30 fok valószínű, nagy tavaink vize 26-30 fokos. 6 óra múlt 4 perccel.
0: Derűs napot! A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. A Dankó Rádiót hallgatják, indul egy új hét, és még mindig velünk marad a nagy meleg. Hajdú Tibor vagyok, munkatársaim, ma Gorzsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő. Kiváló muzsikát, érdekes és friss információkat kínálunk a következő 4 órában, és természetesen a nap 24 órájában, de egyelőre tekintsünk előre a következő órára, hogy milyen muzsikát kínálhatok. Az Egri Ménes, Mint Szürke énekli majd nem sokára Tekeres Sándor, Jaj Zsuzsikám, részlet a Zsuzsi kisasszony című operetből, Kádár Szabolcs János énekel, Berki Péter és zenekara kíséretével. Az Örökzöldek között a Nonstop együttes Minden út című dalát is hallhatjuk. Majd megnézzük az időjárás várható változását, nem csak ma, hanem a következő néhány napra vonatkozóan. Névnapos köszöntés utána majd egy rövid összeállítást hallhatnak június 29-ének híres születésnaposairól, nem sokára pedig történelmi visszatekintésünk, vajon milyen fontos történelmi események köthetők ehhez a naphoz. Az elmúlt századokban Kosári Judit énekel elsőként, egy andalgót hallhatnak, csendesen, csak csendesen, Farkis Béla és zenekara kísér. Kérem, ma is tartsanak velem, nem bánják meg, derűs napot, jó reggelt!

0: Negyed hét van, jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
0: 1456-ban harmadik Kalixtus pápa elrendelte a déli harangozást a közhiedelem ellentétben, nem a nándorfehérvári győzelem feletti örömében, hanem így kérve isteni segítséget a Nándorfehérvár elleni török támadás visszaveréséhez. A londoni Globe Színház, ahol Shakespeare darabjait bemutatták, 1613-ban ezen a napon égett le. Közép-Európa legnagyobb evangélikus temploma, a Békés Csabai nagy templomot 1824-ben ezen a napon szentelték fel, míg a Magyarországi Torna Egyletek Szövetsége 1885-ben ezen a napon alakult meg. Ez a nap a hazai tornasport kezdete. A második Balkán háború 1913. június 29-én tört ki. Ezt az augusztus 10-i bukaresti béke zárta le. Genfben hivatalosan is megkezdődtek a szovjet-amerikai starttárgyalások 1982-ben. Gibraltárból pedig 1990. június 29-én indult el Kopár István, az első magyar, aki egyedül vitorlázta körül a földet. Becsernyére szól a harang, a Dankó Rádióban Bányai Márton énekel most a folytatásban, ifja Berki Béla és zenekara kísér, jó reggelt!

templomba nem tudok betélni.

az a helyzet, hogy több mint negyed évszázada dolgozom a reggeli műsorban, de a következő számot még szerintem nem mondtam ki. Ez pedig a 42. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Ma akár 42 Celsius fok is lehet, úgyhogy veszélybe kerülhet az abszolút melegrekord. A hajnali felmelegedés is nagyon komoly az elmúlt napokban, tehát ilyen 25-26 alá nem süllyed a hőmérséklet, ez az, ami duplán megviseli a szervezetünket. A perzselő napsütést legfeljebb északon, északnyugaton zavarhatják meg gomoly felhők, néhol egy-egy zápor, zivatar sem kizárt, a déli délkeleti szelet a középső tájakon és a Dunántúlon kísérhetik erős lökések. Most úgy tűnik, hogy szerdán érkezhet hideg front, erős széllel, zivatarokkal is akkor enyhülhet a kánikula, de ha rápillantok a középtávú előrejelzésre, hát azért olyan 29-30 foknál a következő 2-3 hétben nem igazán lesz hűvösebb. Ez egy kemény nyár. Álmodó Tiszapart Vígi Bolya énekel a folytatásban, Miskolci Balogh Zoltán és zenekar a kíséretével. Jó reggelt!

magát keres magának ebédre. Lelehajol a víz fenekére, békát keres magának ebédre. Kólyog

0: gott, mit Hasen frei Straßal und Motor. Der Potti gott, die Kröte im Motor, mit Hasen frei Straßal und Motor.
1: Ditta, Ivetta, Kövecs és Pósa napja is van ma. Derűs napot, jó reggelt kívánok a Dankó Rádiót. Hallgatják Péterek és Pálok, a főnévnaposok még ma június 29-én. Nagyon boldog névnapot kívánok minden ünnepeltnek. A Minden út című non-stop felvétellel szeretném köszönteni most Önöket.

0: 4 perc múlva 3:47.
1: Dankó kalendárium. A nap híres szülöttei.
0: Kezdjük a sort Pietro Angelo Secchi olasz csillagásszal, aki amúgy jezsuita szerzetes volt, az asztrofizika atyának is nevezik, 1818-ban született ezen a napon. Robert Schuman, francia politikus, külügyminiszter, ő pedig Európa atya, az Európai Parlament első elnöke, 1886-ban született ezen a napon. Antoine de Saint-Exupéry, pilóta, író, a Kisherceg szerzője, 1900-ban született, június 29-én, Zentai Anna, Jászai Mari díja, színésznő, érdemes művész, Rátoni Róberttel közös felvételeiből számosat játszik a Dankó Rádió, 1924-es születésű, szintén június 29-én született Mrozsek, lengyel drámaíró, író, egészen különleges drámáiba, én már beleszerettem még kamaszkolomban, 1930-ban született ő, míg Gelei József, olimpiai bajnok, labdarúgókapus, edző, 1938-as születésű. Szintén ma ünnepel Pál Feri atya, ő 66-os, Szújó Zoltán kollégánk 77-es, és Trokán Anna színésznő is ezen a napon ünnepel, amennyiben önök is. Nagyon sok boldogságot kívánok, szívből kívánok, minden jót, jó egészséget, Isten éltesse az ünnepelteket. Léva Jenikő előadásában Fedóra belépőjét a Cirkusz Hercegnőből most önöknek játszom a Dankó Rádióban.

Rádió. Nyíregyházán FM 107,4. A Magyar Zene Rádiója.

szép csendesen. Ne tudja senki, senki sem. Elosztunk mindent, megegyezünk.

Aşok hibaro Çinç donuk Aşok çok itik oşt Oy bolda goku vayun Az író gép kattog és rögzíti sorba Mi hát a válók Min esett csorba Felszakad minden és papíron van már Mi fáj Ügyvéd úr válunk Szép csendesen Ne tudja senki Senki sem Elosztunk mindent Megegyezünk A vesztes sajnos Kisgyermekünk Ügyvéd úr válunk De csendesen Nem kell, hogy tudja senki sem A sok hibára sincs tanú Mások csak higgyék azt Hogy boldogok vagyunk A tárgyaló teremnek ajtaja nyílik Kiszól az ügyvéd úr

0: очах шарме в някюн. Де волдого коюн.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: A kanyargó tisza partján, ott születtem.
1: Népzenék.

Derűs napot, jó reggelt kívánok! Nem sokára 7 óra, ma is kapcsoljuk a Kossuth Rádió reggeli krónikáját, addig Balogh Kálmáni és a Méta együttes muzsikál. A következő zenei óra pedig csárdással indul. Karszagi Nagy Zoltán énekel a Nóta címen, nem tagadtam sohasem. Ifja Berki Bélai zenekar a kísér, tartsanak velem továbbra is!

0: Műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
1: A magyar nóta kedvelőit ismét különleges zenei élmény várja a Dankó Rádióban. Budai Beatrix vagyok. Július 2-án most csütörtökön 13 órától egy újabb stúdiókoncerttel jelentkezik a Jó ebédhez szól a nóta. Ezúttal két kiváló előadó, Pándi Piroska és Bokor János érkezik a stúdióba, hogy a legszebb magyar nótákkal tegyék még szebbé napkora délutánt. A művészeket Miskolci Balogh Zoltán és Cigány zenekara kíséri. Tartsanak velünk tehát most csütörtökön, július 2-án 13 órától itt a Magyar Zene Rádiójában. Várom Önöket!
0: Stúdió koncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
2: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
3: Nagyon jó megúszó voltam.
4: Vágtáztam a rohanó szarvasok után.
5: Mondom, hát ez nem lehet.
6: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
7: Imugoszú!
8: Úszogumi!
7: Pontos!
9: Ó, magyarul!
10: A nyelvítás előtt!
11: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak.
12: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
13: 7 óra van, 2026. június 29-én hétfőn. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakukel Tamás. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is, hallgassuk meg együtt a hír összefoglalót. A stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
12: Kossuth Rádió hírműsora.
14: Továbbra is harmadfokú hőségriasztás és vörös kód van érvényben a forróság miatt.
15: Még mindig túlélők után kutatnak a venezuelai földrengések után. A katasztrófának már több mint 1400 halottja van, 50 ezer ember tűnt el.
14: Több energetikai fejlesztés célzó uniós pályázat is hamarosan megnyílik. Következnek a részletek. Hazánkban sorra dőltek meg a hőmérsékleti rekordok a hétvégén, Budakalászon tegnap például 40,7 fokot mértek. Továbbra is harmadfokú hőségriasztás és vörös kód van érvényben a forróság miatt. Részletek Csüri Fanni Noától.
16: Itt olyan helyzet áll elő, ami még sose volt.
17: Így jellemezte az extrém időjárást Pintér Ferenc meteogyógyász, aki hozzátette, a hőguta előjelei lehetnek a fejfájás, szédülés, hányinger és hányás. A tudatzavar, ájulás, az izzadás megszűnése, valamint a szürke bőr pedig életveszélyes állapotra utal.
16: Ha nem is következik be a fatális következmény, akkor is maradandó szervi károsodások lehetnek a következmények.
17: A kánikula a sürgősségi osztályok betegforgalmát is befolyásolja, jelentette ki az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hozzátette, sokan az esti, éjszakai, hűvösebb órákban keresik fel az osztályokat. Akkor azonban kevesebb dolgozó látja el a betegeket, ezért a kevésbé sürgős panaszok ellátása hosszabb várakozási idővel járhat. A kormány 3,6 milliárd forintot különített el kórházi és rendelőintézeti klímaberendezések karbantartására. Erre már Kármán András pénzügyminiszter emlékeztetett. Továbbra is érvényben van a vörös kód. Az utcán élőknek egy pohár víz is életmentő lehet. Hívta fel a figyelmet Papp András, a Nyíregyházi Oltalom Szeretett Szolgálat intézmény vezető helyettese.
18: Rendelkezésre álljon folyamatosan zuhanyzási lehetőség, ivóvíz, illetve tűvösebb étett helyiségek.
17: A forróság a vasúti közlekedésben is okoz fennakadásokat. A legmagasabb sínhőmérséklet már az 5620 fokot is elérte. Tájékoztatott Váci Viktor, a MÁV Inform sajtóügyeletese.
19: 20 km per órával csökkentették a megengedett maximális sebességet. Ezek általában 5-15 perces késéseket okozhatnak a vonatoknak.
17: A paksi atomerőmű 560 megawatttal kisebb terheléssel fog működni. Az intézkedés az ellátás biztonságát nem befolyásolja.
14: Mától tetőzik a hőség, erre hívta fel a figyelmet a miniszterelnök.
15: Magyar Péter azt írta, a közszférában otthoni munkavégzést rendelnek el, és lehetőség szerint erre kérnek minden munkáltatót. Emellett a kinti munkavégzés elhalasztását javasolják.
14: Idén már 22 ember fulladt vízbe a Duna magyarországi szakaszán. A hétvégén egyetlen nap alatt hárman tűntek el a folyóban. Holttestüket órák múlva találták meg.
15: A rendőrség mindenkit arra kér, hogy ittasan ne menjen a vízbe, csak kijelölt helyen fürödjenek, a természetes vizekben pedig legyenek fokozottan óvatosak, mert ott a jó úszók is veszélyes helyzetekbe kerülhetnek, figyelmeztetett Csécsi Soma, a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője.
3: Ilyen veszélyek lehetnek például az erős sodrás, a meder hirtelen mélyülése, örvények alakulhatnak ki a folyókon, úszadékok jöhetnek szembe az úszóval, amelyek sérüléseket okoznak, és a hirtelen hideg víz szintén izomgörcsöt vagy légzési nehézséget okozhat. Ezért a rendőrség mindenkit arra kér, hogy csak kijelölt fürdőhelyen menjünk a vízbe.
14: Európa középső és keleti részén is egyre nagyobb gondokat okoz a kánikula. Sok helyen már hétvégén megközelítette a 40 fokot a hőmérséklet, pedig a hőség tetőzése hét közepére várható. Kanalas Lili összeállítása.
5: Az ukrán fővárosban a hétvégén 30 fok fölé kúszott a hőmérő higanyszála, a háború sújtotta országból azonban nehéz elutazni nyaralni. Van, aki a települést sem meri elhagyni a rendszeres orosz támadások miatt. Átmenni egy olyan városba, ahol semmit sem ismerek, nekem sokkal nagyobb aggodalmat jelent, mint Kijevben maradni, magyarázta egy nő. Temesváron több százan látogattak el a vasárnapi fagylalt fesztiválra. Bár Romániában még nem tetőzött a hőhullám, az ország csak nem felére vörös riasztást adta ki a hatóságok a 40 fokos hőség miatt. Vörös riasztás van a Vajdaságban is, Szerdánál előbb sem lehet enyhülésre számítani. Csehországban a tűzoltók az autójukból vizet permeteznek a járókelőkre. Fokozottan készültek a hétvégi 40 fokos hőségre az osztrák hatóságok is. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy senki ne ugorjon a Dunába hídról vagy csónakról, miután a héten több ember is így vesztette életét.
14: Itt a krónika. Még mindig túlélők után kutatnak a szerdai venezuelai földrengések után. A természeti katasztrófának több mint 1400 halottja van, 50 ezer ember pedig eltűnt. Muntán Erik beszámolója.
7: Egy csecsemőt és az édesanyját mentette ki az egyik romos épület alól az Egyesült Államokból érkezett kereső csapat. A kolumbiai mentők pedig egy 11 éves fiút szabadítottak ki, akit 3 méternyi kő és föld borított. Úgy omlott össze a szerkezet, hogy pont maradt neki elegendő hely, így biztonságban volt és nem esett baja, mondta a kolumbiai kereső csapat egyik tagja. A földrengés sok helyen az utakat is használhatatlanná tette, ezért a markolókat és bódózereket nem tudják eljutatni a legsúlyosabban érintett térségekbe. Nincsenek nehéz munkagépeink, azok nélkül nem tudunk haladni, mondta egy családtagjait kereső nő. A földrengésekben rengetegen vesztették el az otthonukat. Az utcára kényszerült embereknek önkéntesek és segélyszervezetek próbálnak segíteni. Kevés az ivóvíz és mindenből hiány van. Sokaknak gyógyszerek kellenének, magyarázta egy férfi. Az elhunytakért világszerte milliók imádkoznak. Leó pápa is a venezuelaiakért fohászkodott. Imádkozunk az áldozatokért, a családjaikért és mindazokért, akik ennek a tragédiának a következményeit szenvedik el. Imádkozott a Szent Atya.
14: Továbbra sem csökken a harcok intenzitása az orosz-ukrán háborúban. Moszkva az ukrán főváros támadta, Kijev pedig az orosz olajfinomítókat vette célba. Részlete Kíváncsi Katillától.
8: Két civil is súlyosan megsebesült Kijevben, amikor ballisztikus rakétákkal támadta Oroszország az ukrán fővárost. Az ukrán hadsereg válaszcsapásainak következtében lángba borult egy az oroszországi Krasznodár megyében található Szlavjanszk olajfinomító, amely évente 5 millió tonna nyersanyag feldolgozására képes. Ez a létesítmény biztosítja a Dél-Oroszország üzemanyag szükségletének mintegy 10%-át. A Jaroszlavi régióban ugyancsak egy olajfinomítóban keletkeztek károk, a Krímen pedig egy hőerőmű volt az ukrán válaszcsapások fő célpontja. A félszigetet néhány óra alatt 16 robbanás rázta meg.
14: A tűzszünet felrúgásával vádolja egymást Irán és az Egyesült Államok.
15: Az amerikai hadsereg több iráni célpont ellen intézett támadást, miután az irániak egy újabb tankerhajót támadtak meg a Hormuzi szorosban. A hajó nem az Irán által kijelölt útvonalon akarta elhagyni a Perzsa-öblöt. Abbas Araghchi iráni külügyminiszter iraki látogatásán kijelentette, a következő 30 napban a Hormuzi szoros kizárólagos iráni ellenőrzés alá kerül.
9: Az iráni-amerikai megállapodás értelmében a szoros forgalmának helyreállítása kizárólag a mi felelősségünk, más országnak ebben nincs beleszólása. Bármilyen külső beavatkozás vagy alternatív intézkedés csak kísérelteti a nyitást és növeli a feszültséget.
15: Veszélybe került az izraeli-libanoni tűzszünet is, miután az izraeli hadsereg újból támadta a Hezbollahot.
12: Krónika a Kossuth Rádióban.
14: A Tisza kormány első 50 napjának intézkedései sorolta fel a miniszterelnök a közösségi oldalán.
15: Magyar Péter példaként említette, hogy megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, elindították a valaha volt legerősebb korrupció ellenes küzdelmet, elfogadták a miniszterelnöki mandátum 8 évben korlátozását, és visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett 1000 milliárd.

0: helyett Facebook kormányzás zajlik, miközben minden ágazatban szaporodnak az aggasztó jelek.
1: Több fontos kritériumnak kell megfelelni ahhoz, hogy Magyarország csatlakozhasson az euróövezethez. Erről beszélt az MCC gazdaságpolitikai műhelyének vezetője azzal kapcsolatban, hogy a kormány 2030-ra szeretné teljesíteni a szükséges követelményeket.
0: Sebestyén Géza elmondta, a költségvetés hiánya nem lehet több a GDP 3%-ánál, illetve az infláció nem haladhatja meg 1,5 százalékponttal a 3 legalacsonyabb inflációval rendelkező EU tagállam átlagát, az államadósságot pedig 60% alá kell csökkenteni.
2: Most ugye 76% a GDP-nek az államadóság, tehát ha 60 alá le akarunk menni, akkor 4%-ponttal kell csökkentenünk évről évre a GDP arányos államadóságot. Szerintem ez nem igazán valósítható meg komoly megszorítások nélkül, és ez az, ami igazából fájdalmas lehet.
0: Sebestyén Géza hozzátette, követelmény az is, hogy a hosszú távú hitelek kamatlába legfeljebb 2%-ponttal haladhatja meg a 3 legjobb uniós tagállam átlagát.
1: Átfogó szerkezeti reform nélkül nem oldhatók meg az egészségügyi rendszer problémái. Erről beszélt Kunet Zsombor egészségügyi elemző, aki a Tisza párt terveit értékelve azt mondta, az ígért 500 milliárd forintos többletforrás önmagában nem lesz elegendő a várólisták csökkentésére és a munkaerőhiány kezelésére. Szerinte érdemi megtakarítást a központosított beszerzésekben tapasztalt visszaélések megszüntetése hozhatna.
0: Kunet Zsombor hangsúlyozta, sok orvos elhagyta az állami ellátórendszert és a magánegészségügyben vállalt munkát. Ezzel együtt a KSH adatai szerint összességében ma mintegy 8000-rel több orvos dolgozik, mint 2010-ben, többségük azonban 70 éven felüli.
3: A rezidensek nem tudnak elmenni, ahonnan viszont jelentős mennyiségű orvos távozott, az pontosan az a korosztály, aki még nyitott, képes az új dolgok befogadására, és már megfelelő tapasztalattal is rendelkezik, tehát ez a 40-50 éves korosztály ment ki a magánellátás felé.
1: Több energetikai fejlesztés célzó uniós pályázat is hamarosan megnyílik.
0: A napelemhálózat fejlesztésére július 2-ától lehet pályázni, szélerőmű kapacitás bővítésre pedig augusztustól lehet jelentkezni. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint a korszerű energiatermelési és felhasználási megoldások bővítése csökkenti az importfüggőséget és erősíti a gazdaság versenyképességét.
4: A villamosenergia szerepe évről évre növekszik, nem csak az ipari termelésben, hanem a közlekedésben, a közműszolgáltatásokban, valamint épületeink fűtésében és hűtésében is egyre nagyobb jelentősége van. Ahogy egyre több területen támaszkodunk az elektromos energiára, úgy válik egyre fontosabbá, hogy mögötte korszerű, megbízható infrastruktúra álljon.
1: A Szamost oda-vissza átúszva próbált elmenekülni a rendőrök elől egy szabolcsi autótolvaj.
0: A férfi, aki egyébként el volt tiltva a vezetéstől, 2 autót ellopott és 2 benzinkútról is fizetés nélkül távozott. Tájékoztatott Gál Attila, rendőrségi sajtóreferens.
5: A nyíregyházi nyomozók több rendbeli lopás büntettével kihallgatták, és mivel a járművezetéstől is el volt tiltva, ezért járművezetés az eltiltás hatája alatt büntettével is meggyanúsították.
6: Autós percek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Herceghalomnál. A 30-as kilométernél csak a külső sáv járható, 6-7 kilométeres a torlódás. Az ellenkező oldalon Bicske és Biatorbágy között szakaszos lassulás, időszakos torlódás alakult ki. Fokozott türelemmel közlekedjenek, lényegesen hosszabb menetidővel számoljanak mindkét szakaszon.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
7: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten csak a belső sáv járható a Múzeum körúton a Kálvin tér felé a Bródi Sándor utcánál, mert tűzoltók dolgoznak. Baleset nehezíti a közlekedést a pesti alsórakparton a Lánchídnál. Mától a 12. kerületben az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva haladi jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Rebenszki Gergő, BKK Info.
6: Időjárás jelentés.
0: A sok napsütés mellett kevés felhő lesz az égen, az északi középhegységben és a keleti ország részben zápor, zivatar alakulhat ki. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, de zivatarok környezetében viharos lökések lehetnek. A hőmérséklet napközben 35-41, este 29-36.

0: 6 fok között alakul.
1: Ez volt a Krónika 7 órakor, a negyedórás hírösszefoglalóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Szlotta Judit és a szerkesztő Pozsár Róbert.
2: Derűs napot! A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

0: csinó, gyalogjárjuk az ajó, amíg csak nem süt a nap a szemünkbe.
1: Derűs napot, jó reggelt kívánok! 2026. június 29-én egy újabb kánikulai hétfő reggel 7:48 után köszöntöm Önöket sok szeretettel. A Dankó Rádiót hallgatják, és hálásak vagyunk, hogy ma is bennünket választottak. Hajdú Tibor vagyok. Remélem, hogy velem tartanak ebben az órában is. Lesz majd kis kirándulás egy újabb településre. Majd az óra végén a hét jeles napjairól hallhatják Dr. Juhász Katalin néprajzkutató összeállítását, na és milyen muzsikákat. Jancsi belépőjét a János Vitézből, egy archív felvételről Cselényi József előadásában hallgatjuk meg. Szép a szőke, szép a barna énekli majd Bokor János. Az örökzöldek között pedig játszom majd Psota Irén felvételét, címe Levél a férjem kolléganőjéhez. Elsőként pedig Szécsi Pál és a két összeillő ember a Dankó Rádióban. Tartsanak továbbra is velem, Derűs napot, jó reggelt!

vagyok között. Mellék utcán álmodozó, boldog csendben.

hát ne sírasson neki srány, meg ne tudja miért sáros a csizmán, mert az anyja csalta lánya, enyém lesz majd nem sokára, de úgyán. Hely az anyád, ne sírasson te kislány, mert az anyja csalta lánya, enyém lesz majd nem sokára, te úgyán. Hely az anyád, ne sírasson te kislány.

0: kislány. Csalhat, mint csak bitegeted, csavarja a fejedet, de ugyan. Hely az anyád, ne sirasson, te kislány.
1: Ma van az ipari formatervezés világnapja, de erős napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, és ez mindenképpen több, mint a szép bútorok, elegáns autók, vagy különleges lámpák ünnepe. Inkább annak a napja, hogy észrevehetjük, hogy a tárgyak is formálnak bennünket. Mert például egy jól megtervezett kilincs szinte magától az ember kezébe simul, vagy egy jól megtervezett busszusos szék igazából kényelmes ücsörgésre ösztönöz, és egy egyszerű bögre is lehet úgy megtervezve, hogy valamiért jobban esik belőle a kávé. Persze, mondhatjuk azt is, hogy művészet már az igazán jó ipari formatervezés. Igazából akkor a legjobb, amikor észre sem vesszük, mert természetessé, vagy természetesebbé teszi az életünket, és talán érdemes itt most tovább gondolkodni egy picikét, mert nem csak tárgyakat tervezünk, vagy terveznek a szakemberek, hanem mi magunk megtervezhetjük a mi szokásainkat, kapcsolatainkat, akár még a mondatainkat is, és ahogy a tárgyak kellemesebbé, kényelmesebbé teszik az életünket, ezek a megtervezett szokások, mondatok, kapcsolatok is kényelmesebbé tehetik egy másik ember mindennapjait. Például egy jól megválasztott csend is ugyanolyan gondos, mondjuk így tervezés eredménye lehet, mint egy sikeres használati tárgy, bár tudom, nagyon távoli a párhuzam. A végén azonban szerintem nem az a kérdés, hogy milyen tárgyakat használtunk és hagyunk magunk után, hanem hogy azok és mi magunk együtt könnyebbé, szebbé, tartalmasabbá, emberibbé tettük-e a világot, egy másik ember napját. Egy kis édes félhomályban. Ezt a klasszikus lágert most csináljuk a fesztiváltas feldolgozásban, hallgathatják meg Bánovics Vivien és László Attila előadásában.

0: 5 perc múlva 3:48.
1: Hentidától Banshidáig, sőt még azon is túl, a nap települése a Dankó rádióban.
0: Őri Szent Péter, az őrség fővárosa, Vas megye délnyugati csücskében a Körmendi járásban találjuk. Érdekesség, hogy a Dunántúl legkevesebb lakosú városáról van szó. Az őrség dombjain terül el, és kelet felé végig folyik rajta a Zala folyó, innen mintegy 10 kilométerre ered. Szeres elrendezésű a város, ugye ez azokat a településeket jellemzi, amelyek ilyen dombos vidéken épülnek, és a magaslatokon kialakult kis településcsoportot nevezik szernek, és ebből Őri Szent Péter egészen konkrétan 9-et tartalmaz. A központi magot, a városszer, ettől délkeletre fekvő Baksa-szer képezi, az északi oldalon van Alszer, attól nyugatra Kovács-szer, Siska-szer, Templom-szer és Keserű-szer. Égész-szer közvetlenül a városszer mellett, attól nyugatra található, már az Zala déli partján, kisé távolabbra pedig Galambos-szer. Vonattal is meg tudjuk közelíteni, nem csak gépkocsival, 2000-ben adták át a Boba-Baján-Senye vasútvonalat, és ez kapcsolta be a vasúti vérkeringésbe a települést. Első említése 1280-ból való, lakói pedig szabad határőrök voltak, ekkor épült a temploma is. A törökök többször portyáztak a területen, szedtek hadisarcot is, viszont nem adóztatták az itt élőket. Ekkor tájt lett a római katolikus templomból református, ez természetesen már a reformáció, tehát a 16. század első harmada utáni időszakra vonatkozik. A 17. században amúgy a Batthyányiak kezére került a terület, és az addig szabad lakosságnak kötelessége lett az adózás és a robot, ami tekintve a föld viszonylag rossz termőképességét eléggé megviselte az itteniek életét. Bár az őrség központja és része, viszont a 18. és 19. században a szlovén többségű tócsági járás része volt. A térképek is a tócság egyik nagy településének tüntetik fel. Ez a történelmi Vendvidék területének egy részén keletkezett. A településnek a középkorban amúgy lehetett szláv lakossága is. Az első világháború végén szlovén politikai vezetők a történelmi hagyományok alapján szerették volna Őri Szentpétert is bevonni az autonóm Szlovenska krajinába, amelynek teljes függetlenedése is szóba került, majd a trianoni békeszerződés következett, ez viszont nem csatolta a szerb-horvát-szlovén királysághoz. Határmenti település lévén a fejlődése alaposan lelassult, még a 20. század elején, közepén is elmaradott település volt. A komoly fordulatot a 90-es évek hozták, ekkor a vasfüggöny lebontása óriási piacot nyitott a turizmusnak, rohamléptekben építették ki az addig elzárt vidék infrastruktúráját és turisztikai létesítményeit, és nem csak a külföldi, hanem a magyar érdeklődőket is egyre jobban elkezdte vonzani a vadregényes és csendes környék. Városi rangját a település 2005-ben kapta meg. Őri Szent Péter egyik fő látnivalója a románkori katolikus templom, manánhogy műemlékről van szó, a református temploma a városszeri részen található, szintén műemlék, az őrség múzeum helytörténeti gyűjteményébe is feltétlenül érdemes elsétálni, illetve magán a településen keresztül óriásiakat lehet sétálni, gyönyörű parasztházakat találunk, része az őrségi nemzeti parknak. A település vonza a látogatókat, remélem önök is ellátogatnak majd ide. Őri Szent Pétert is látni kell, javaslom, hogy kiránduljanak, sétáljanak egy nagyot, ismerkedjenek az itt élőkkel, akiknek köszönöm, hogy a Dankó rádiót hallgatják. Lesz még önökről szó a mai műsorban, 10 óra előtt néhány perccel Vármegyéről Vármegyére című sorozatunk újabb epizódjában a muraközi ménes történetét ismerhetik majd meg Becsei H. Miklós színművésztől. Most pedig Mújkó nótáját játszom a Gülbaba című operettből, Dolhai Attila előadásában.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok ég.

derűs napot, jó reggelt kívánok! A Domkó Rádióban nem sokára a hét jeles napjairól dr. Juhász Katalin néprajzkutató összeállítását hallhatják, addig az Express együttes Körhinta című felvétele forog. 8 órakor hírek, Zalatnai Sarolta Nem várok holnapig című slágere, a 67-es Táncdal Fesztivál nyertes dala nyitja a következő zenei órát. Tartsanak velem továbbra is!

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma a hét jeles napjai. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

Egy zoborvidéki arató énekkel köszöntöm a kedves hallgatókat Péter Pál napján. Szvorák Katit hallották. Szent Péter és Pál apostolok neve napja népünk számára országszerte az aratás kezdő időszaka. Mint mondták, Péter és Pálkor megszakad a búzának a töve gyökere, ezután már éjjel-nappal érik. A jó gazdák ezért ez időtájt folyamatosan figyelték az érést, mert úgy tartották, mikor lehajtotta a kalász a fejét, akkor érett volt a búza. Az aratás elkezdésének kultikus hagyományai azonban jó részt a július másodiki Sarlós boldogasszony ünnepéhez kötődnek. Már a sarlós jelző is a búza beérésére, az aratásra, áttételesen asszonyi vegetációs ünnepre utal. Sarlós boldogasszony napján az egyház az áldott állapotban lévő Máriáról emlékezik meg, aki Lukács evangéliuma szerint nagynénje, Erzsébet és férje Zakariás házában vendégeskedett keresztelő Szent János megszületéséig. Az aratás nagy esemény volt a paraszt emberek számára, amelyre áhítattal és kellő komolysággal készültek, hiszen ez biztosította a következő évre a mindennapi kenyerüket, amelynek minden morzsáját Isten ajándékának tekintették. A búzamagot is hasonló tisztelet övezte, azt mondták, minden búza szemen Mária képmása van. Az aratás szertartásos befejezése, az úgynevezett arató ünnep országszerte általános volt. Az aratás befejezése után énekelve vonultak annak udvarába, akinek az aratását befejezték. Kalászokból és mezei virágokból koszorút kötöttek, melyet a menetben botra tűzve vitt egy ifjú, ezt nyújtotta át ajándékul a gazdának. Az arató ünnep dalai nem kötöttek, tetszés szerint választottak ehhez énekeket, de azért igyekeztek olyat énekelni, amelynek szövege a búzát vagy az aratást említette. A Nyitra megyei Zoboralja falvaiban gyűjtötték azt az érdekes dallamú aratódalt, amelyet munkába menet, onnan jövet vagy a pihenő idején is gyakran énekeltek. Kodály Zoltán kimutatta, hogy ez a nagyszombati Gregorián Alleluja dallam átköltése, és a szlovák szokás dallamok között is megtalálható. Dobszai László szerint nem dönthető el, hogy melyik nép vette át a másiktól, illetve melyik alakította közvetlenül a Gregoriánból. Most hallgassuk meg Szvorák Kati Dalvándorlás című lemezéről a magyar és a szlovák változatot, valamint az Alleluját.

0: Duna Media szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: A siklósi parasztokat nem könnyű betörni.
2: Olyan a labanc, mint a sárkány, ha egy fejét levágott, hét nevejette.
3: Nem lehet bírni ezekkel a kutyákkal.
1: Sem erőszakkal.
4: Mit fizetnek a jószágért?
5: Eszni! Vissza is adom!
1: Sem szép szóval.
6: Tudja mi ez?
5: Rebellió!
7: Az egész bandát megmutatom!
1: De csellel sem egyszerű.
8: Ha be tudod törni a fejemet, akkor kuruc vagy. Ha én szakítom be a tiéd, akkor labanc.
1: A tenkes kapitánya. Dupla részekkel. Vasárnap 16:50-kor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
9: Jó reggelt kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják. A szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése, valamint a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozása lesz a téma az országgyűlés eheti rendkívüli ülésén. Ma is felszólal napi rendelőt Magyar Péter miniszterelnök. A 13 órakor kezdődő ülés elején megemlékeznek a képviselők a kuláküldözés áldozatairól. Az emléknapnak azért választották június 29-ét, Péter Pál napját, mert a hagyomány szerint ez volt a betakarítás kezdetének napja. A miniszterelnök arra szólította fel a közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumait, hogy ne hozzanak az állami vagyon értékét, összetételét vagy tulajdonjogát érintő döntéseket. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy csak a rendeltetésszerű működéshez szükséges ügyeket intézzék. Hozzátette, aki ennek ellenére az állami vagyonról rendelkezik, annak büntető és polgári jogi felelősséggel is számolnia kell. A sürgősségi osztályokat csak indokolt esetben keresse fel bárki esténként, ezt kérte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt felhívta a figyelmet arra, hogy a hőség miatt hiába halasztja valaki estére az ellátást, olyankor kevesebben dolgoznak, így a nap végén is elhúzódhat a várakozás. Nem életveszélyes tünetek esetén a házi orvosi ügyeletet vagy a 1830-as ügyeleti telefonszámot ajánlott hívni. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Utóbbi azt jelenti, hogy minden szociális intézménynek be kell fogadnia a hajléktalanokat, miközben a szociális munkások és a hatóságok is fokozottan figyelnek az utcán élőkre. Erre kérik a szakemberek a lakosságot is. Jelentős változások lesznek szerdától a fővárosi parkolásban. Július 1-től csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni érte, és zónától függően 33-50%-kal emelkednek a díjak. Az A övezetekben 800, a B-ben 600, a C-ben 400, míg a D-jelű utcákban 300 forintot kell fizetni óránként. A díjat alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Szintén a következő hónaptól újul meg az éjszakai közösségi közlekedés. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek majd a járatok, és több új éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Lesz éjszakai trolijárat is a belváros és az Őrsvezértere között. Budapesten készült az év fagylaltja. Az aranyérmes a Mikrokozmosz kézműves fagyizó Solea Fantázia nevű gyümölcsös édessége lett. A mentes kategóriában a balatongyöröki Promenád cukrászda Bergamot kertje lett a győztes. Idén egy új ehető erdő nevű kategóriát is meghirdettek. A nyertes a vadbogyós török méz ízű fagy lett, melyet szintén a Mikrokozmosz fagyizóban alkottak meg. Idén 5 kategóriában 72 fagylaltot neveztek. A sok napsütés mellett ma is kevés felhő lesz az égen. Legfeljebb az északi középhegységben és a keleti megyékben alakulhat ki zápor, egy-egy erős széllel kísért zivatar. Napközben 35-41, késő este 22-30 fok valószínű. A Balaton 29, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos. Enyhülésre a hét közepétől lehet majd számítani. 8 óra múlt 4 perccel.
0: Derűs napot! A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Deris napot, jó reggelt kívánok, ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. Már nagyon meleg van, és hol van a vége? 2026. június 29-e van, hétfő, 7 perccel múlt, 8 óra. A mikrofonnál Hajdú Tibor. Ha nem is alkalmas a környezetünk hűtésére a jó muzsika, a hangulatunkra viszont kifejezetten jó hatással lesz. Mondom is, hogy milyen dalokat játszom. Vett a rózsám, piros sejem, víganult én nékem. Farkas Rozika énekli ezt a ritkán hallott nótát. Fergeteg dúlt, vihar tombolt, csak álmainkban Egri József énekel. Természetesen lesz világzene ma reggel is. Péter Fibori és az Amors Ördögök Dunántúli sláger című felvételét játszom. Az örök zöldek között pedig hallhatják majd a szerelem második véliget, most Rakonca Imre előadásában. Lesz sütés, főzés, már úgy értem, hogy valami nagyon-nagyon diszkrét módon, hogy azzal ne növeljük a konyhánk hőmérsékletét, 3-4-9 környékén, nem sokára egészségpercek, most Mészáros András énekel, a nóta pedig a Minek a szőke én nékem, Jónás Géza és zenekara kísér. Tartsanak továbbra is velem, Deris napot, gyereke!

0: 3 perc múlva 8:49.
1: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
0: Még csak épp, hogy elkezdődött a nyár, de már itt volt, és itt van még velünk az első hőhullám. Természetesen mindent is tudunk már, hogy hogyan tudunk védekezni a hőség támadása ellen, de egy-két dologról nem igazán hallottam az elmúlt napokban, és nem is olvastam, pedig nagymamám még gyakran alkalmazta ezt a megoldást, hogy a csuklójára, meg ide a könyökhajlatba tett, amikor nagyon nagy meleg volt, vizes zsebkendőt, nem jéghideg vizes zsebkendőt, mert az sem feltétlenül szerencsés, hanem ilyen állott vizes zsebkendőt, és azt mondta, hogy ez kifejezetten kellemesen hűsíti, persze én nevettem rajta, hiszen gyerek voltam, és nekem nem volt erre szükség, de most, hogy már én is ebbe a korba kezdek kerülni, azért elgondolkodom ezen a megoldáson. Együnk vizet, ez is még egy fontos tippem lehet a mai napra, mert hogy a lédús gyümölcsökkel, akár a görög dinnyével, sárga dinnyével, őszi barackkal, de még az uborkával és a paradicsommal is tudunk folyadékot pótolni, és emellett még tápláljuk is a szervezetünket. A jéghideg ital pedig nem a legjobb megoldás, de hát ezt sokan tudják, egyrészt a torkunk is bánhatja, dacára annak, hogy kánikula van, ráadásul még a szervezet hőszabályozását sem segíti annyira, mintha csak simán hűvös vagy akár szobahőmérsékletű folyadékot fogyasztana az ember. Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra, és figyeljünk a szomszédainkra is, hogy ne legyen semmi baj. Kivirágzott a Hortobágy, Nádasdy László énekel most a folytatásban. Lakatos Miklós és zenekara kísér a Dankó Rádióban.

helyen vigan óvnásinkat, bár sonyzat a szerelmetes valamit.

világzene a Dankó Rádióban. Reggel is, Deris napot, jó reggelt kívánok. Kacat popnak nevezték el ők maguk azt a stílust, amit játszanak, az amor fördögökről van szó. Ebben van aztán minden diszkó, funky, balkáni népzene, és a következő felvétel igen erősen reggi alapú, Péterfi Borival. Következzen a Dunántúli sláger, este 9-től pedig még több világzene. Népek dalai című műsorunkban a Dankó Rádióban.

Nem konkrét recepttel, inkább ötletekkel készültem, hogy mivel úszhatjuk meg, hogy sütőt se kelljen bekapcsolni, illetve a gáztűzhelyet, vagy az elektromos indukciós és egyéb tűzhelyeket sem. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. Na de, mielőtt még főznénk, gondolatban hallgatunk nótákat, népzenét, elsőként pedig a 46-os sárga villamoson kezdetű dalt, Budai Beatrix előadásában, Ifja Sárközi Lajos és Kovács Erik zenekara kíséretével.

pesti nóta közül megtanítom egyre. Na vegye elő a vonóját, az húzza a fülemben.

oda velem, ahol a kis tantusz terem. Higgyen nekem, nincsen szebb hely Budapestnél. Ott, ahol a Margit sziget megbolondít annyi szívet. Tessék, kérem!

0: Egy perccel múlt, 3:49.
1: Mi legyen az ebéd? Hagyományos és újra gondolt finomságok a Dankó Rádió reggeli műsorában.
0: Ilyenkor kánikulában a legjobb, hogyha az ember nem főz. Ha jó esetben mondjuk fagyasztott le valamilyen ételt, akkor azt a mikróban meg tudja melegíteni, mi töltött káposztát találtunk a fagyasztóba, de valahogy az ember ilyenkor 40 fokban azt nem annyira kívánja. Viszont a saláták mellett, akár egy klasszikus görög saláta mellett, ugye feta, olajbogyó, paradicsom, uborka mellett lehet tortilla, vagy tortilla, vagy egy uruguayi szakácsba látom szerint tortilla tekercset készíteni. Ezt megkehetjük mondjuk krémsajttal, tehetünk rá szeretelt sonkát, salátát, uborkát, reszelt sajtot, feltekerjük és elfogyasztjuk. A lényeg az, hogy semmiképpen ne együnk túlzottan zsíros és laktató ételeket, az sem segít a kánikula túlélésében. Jó étvágyat kívánok! A Csók Lukács Anita énekel, a Budapesti Operett Színház zenekarát, Fejfert Gyula vezényli.

Derűs napot a Donkó Rádiót hallgatják, nem sokára 9 órakor következnek a hírek, addig Berki Péter és zenekar a muzsikál. Csárdás nyitja a következő zenei órát, megmondom a szemedbe is, Kalocsai Zsuzsa énekel Németh Csicsó József és zenekar a kíséretével. Tartsanak velem továbbra is!

0: műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
1: A magyar nóta kedvelőit ismét különleges zenei élmény várja a Dankó rádióban. Budai Beatrix vagyok. Július 2-án most csütörtökön 13 órától egy újabb stúdiókoncerttel jelentkezik a Jó ebédhez szól a nóta. Ezúttal két kiváló előadó, Pándi Piroska és Bokor János érkezik a stúdióba, hogy a legszebb magyar nótákkal tegyék még szebbé a kora délutánt. A művészeket Miskolci Balogh Zoltán és Cigány zenekara kíséri. Tartsanak velünk tehát most csütörtökön, július 2-án 13 órától itt a Magyar Zene Rádiójában. Várom Önöket!
0: Stúdió koncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
2: Csak együtt a nyarat, minden nap Önök érték a Dunán. Még több zenével várjuk Önöket minden egyes nap. Hétvégén, szombaton és vasárnap is számíthatnak zenés válogatásainkra. Régi idők kedvenc slágereivel, a legnépszerűbb nótákkal, valamint legendás előadóink felejthetetlen alakításaival várjuk Önöket.
3: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 25 perckor. Zenés Önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó rádióban.
4: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Berente Marian. Ismét túlélőket találtak Venezuelában. Apát és fiát sikerült élve kimenteni a romok alól a szerdai pusztító földrengés után. A hétvégén rajtuk kívül még legkevesebb 30 embert mentettek ki. Az áldozatok száma közben megközelítette az 1500-at. Több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Eddig csak nem 20 országból érkeztek mentő és kutató csapatok, az Egyesült Államok pedig folyamatosan küldi a segélyszállítmányokat. Itthon több karitatív szervezet gyűjtést indított a földrengés károsultjainak megsegítésére. A kuláküldözés áldozatairól is megemlékeznek ma az országgyűlés rendkívüli ülésén. A 13 órakor kezdődő tanácskozáson napi rend előtt felszólal a miniszterelnök, és szót kért a szlovén nemzetiségi szószóló is. A képviselők ma és holnap a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, valamint a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról vitáznak. A rendkívüli hőség miatt ma és holnap otthonról lehet dolgozni a közszférában. A kormány minden érintett munkáltatót arra kért, hogy ahol lehet, biztosítsák a home office lehetőségét. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Utóbbi azt jelenti, hogy minden szociális intézménynek be kell fogadnia a hajléktalanokat, miközben a szociális munkások és a hatóságok fokozottan figyelnek az utcán élőkre. Erre kérik a lakosságot is. Ma is nagyon erős lesz az UV-sugárzás. 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűzőnapon. Emellett kiemelten fontos fényvédőkrémet használni és szellős ruházattal védeni a bőrt a leégéstől. A Hungaromet adatai szerint a hónap közepe óta szinte minden nap a figyelmeztetési kritériumot meghaladó az UVB-sugárzás. Egyre több Pest megyei településen vezetnek be vízkorlátozást, vagy kérik a lakosságot a takarékos vízhasználatra. Több településen nappali locsolási tilalom lépett életbe, és tilos ivóvízzel medencét tölteni vagy autót mosni. A korlátozások célja a folyamatos és biztonságos ivóvízellátás fenntartása a rendkívül magas fogyasztás idején. Mától augusztus végéig tartanak a nyári korzó ingyenes szabadtéri eseményei Gyulán. Négy helyszínen lesznek tematikus programok: zene, tánc, mozgásművészet és képzőművészet. Több mint 500 produkciót láthat a közönség, főként helyi vagy térségbeli amatőr csoportok, valamint feltörekvő művészek, zenekarok előadásában. A hétvégén kezdődik a Gyulai Várszínház 63. nyári évada is. Az augusztus 18-áig tartó összművészeti fesztiválon lesz a bemutatója ifjabb Vinyánszky Attila új rendezésének, a Volt egyszer egy című családi mesejátéknak. Az előadás a Várszínház és a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház újabb közös produkciója. az időjárásról. A sok napsütés mellett ma is kevés felhő lesz az égen. Legfeljebb az északi középhegységben és a keleti megyékben alakulhat ki zápor, egy-egy erős széllel kísért zivatar. Napközben 35-41, késő este 22-30 fok valószínű. A Balató 29, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos. Kedves hallgatóink, a pontos idő 9 óra 4 perc.
0: Derűs napot! A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

derűs napot. Ez a Donkó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. 2026. június 29-e van, hétfő. A mikrofonnál Hajdú Tibor, kívánok Önöknek nagyon kellemes napot, így, hogy a délelőttbe fordulunk, remélem, hogy velem tartanak majd a folytatásban is. A hét nóta üzenetét hallhatják nem sokára. Két kis aranykarikának csodás a varázsa a címe. Engedjenek majd meg néhány aktuális gondolatot hozzáfűznöm. Volt-e már szívedben fájdalom, énekli Szóka Júlia? Az örökzöldek között, mert hogy lesz számos, fonográfdal, első emelet sláger mellett Nádas Gábor és Ihász Gábor felvétel is felcsendül, mint ahogy Dankó klubos felvételek is, örökzöldek cigányzenekari kísérettel. Az óra vége felé elsőként részlet a Csárdás királynőből, a Hajmási Péter Hajmási Pál Péter és Pál napján. Kállai Bori előadásában ifjabb Sárközi Lajos és Kovács Erik zenekara kíséretével ez a 2023-as Dankó gálán készült felvétel. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot!

Kis aranykarikának csodása, varázsa, kezdetű, hallgató. Természetesen nagyon sok közhely is eszébe jut az embernek, és igaz, hogy közhely, de érdemes róla beszélni, mert hogy fontos dolgok azért ezek, hogy egy házasságot nem a jelképe, ez a kis nemes fém darab tart össze, hanem a benne élő szeretet. Ez a két kis aranykarika csupán egy emlékeztető, ez nap mint nap felidézi azt az ígéretet, amit ez a két ember egymásnak tett. Persze, a nóta is kimondja az igazságot, hogy nem tudni, mit hoz az élet, hogy lesz-e örök boldogság, vagy a közös álmok idővel megkopnak, ezt az idő dönti el. A válasz pedig egyáltalán nem a sors kezében, hanem annak a bizonyos két embernek. A kezében és az ő mindennapi döntéseikben van. Ez záró gondolat, hogy a házasság varázsát, mert hogy van ilyen, ezt nem ez a két gyűrű őrzi meg, hanem az a sok apró figyelmesség, szükség esetén megbocsátás, közös nevetés, amely újra és újra értelmet ad annak a bizonyos régi fogadalomnak. Mert hogy a szeretet legnagyobb csodája nem az, hogy fellobban, hanem hogy képes akár évtizedeken át életben maradni. Vörös Edit előadásában hallgatjuk meg a nótát, ifja Berki Béla és zenekara kíséretével.

0: Névnapos, házassági forduló, születésnapos kéréseket és köszöntéseket várok és teljesítek nagy szeretettel. Délis napot kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. 1037 Budapest, Kunigunda útja 64 a posta címünk. E-mail címünk is változatlan, donkoradio@mtva.hu. Emellett még ott vannak a közösségi oldalak, a Donkó Rádiós hivatalos, illetve a Hajdú Tiboros, várom az üzeneteket. Sipos Zsuzsától is utóbbi módon érkezett a kérés, remélem, hogy a kedves férjét elérem most telefonon.
1: Halló.
0: Jó napot kívánok, Sipos úrral szeretnék beszélni, Hajdú Tibor vagyok.
1: Én vagyok.
0: Üdvözlöm szeretettel, engedelmével a Donkó Rádióból keresem, mert az ön kedves felesége megkért, hogy köszöntsem fel a születésnapján, ami, ha minden igaz, ma van. Boldog születésnapot, kedves Sándor.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Ne haragudjon, még föltartom egy picikét. Nagyjából 10 napja írt a felesége, akkor még azt írta, hogy rengeteget dolgozik ön kint a kertben, ahol nem nagyon tud önnek segíteni. Gondolom most azért a kánikulában kicsit visszavonult.
1: Ne, éppen a fóliában vagyok.
0: Nagyon vigyázol magára, azt gondolom, hogy ott még melegebb van ilyenkor, nem?
1: Öpöttyel melegebb.
0: Jó van, akkor remélem, hogy a következő dal kifejezetten eltalálja önt. A Motiva születésnapodra című felvételét küldi önnek a kedves párja, és azt írta még nekem, hogy nagyon-nagyon szereti önt. Még egyszer boldog születésnapot, Sándor!
1: Köszönöm, viszont!
0: Minden jót!

0: 냄새가 하나스 하나스에 내려 바다주 파니가 설라 미기셨으면 여보도 냄새가 하나스 하나스에 내려
1: korábbi balesetek torlódása miatt is nagyon lassú a haladás az M1-es autópálya mindkét oldalon. Derűs napot kívánok, a Dankó rádiót hallgatják. Tekintélyes hosszúságú araszoló kocsisorban kell sokáig áldogálni, úgyhogy ma is fokozottan kell figyelni arra, hogyha valaki hosszabb útra indul, akkor legyen elegendő üzemanyaga, a kocsiban pedig legyen ivóvíz, frissítő, esetleg nedves törölköző. Az M4-esen Bihar keresztes térségében a 235-ös kilométernél két teherautó ütközött össze Berettyóújfalu felé, a külső sávot lezárták, nagyon sokan home office-ban dolgoznak, véget ért az iskola, úgyhogy a fővárosban viszonylag nyugodtan lehet közlekedni, jó utat kívánok! A mosolyod, mint árnykísér. Vámosi János felvételét játszom a folytatásban.

Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Nem sokára 10 órakor indul a Aranylemezek című műsorunk, és ma is bekapcsolja Töldi Kriszta képzeletbeli időgépét, sőt leparkol abban az évben, amikor a mozik bemutatták a Csillagok háborúját, illetve Magyarországon tárgyalt a legnagyobb olasz autógyártó koncern elnöke Giovanni Agnelli, amiről nagyon nem is volt hír, én legalábbis nem emlékszem, hiszen akkoriban folyamatosan az ember kutatta a híreket, hogy vajon lesz-e egyszer Magyarországon autógyártás, és nagyon sokáig úgy tűnt, hogy ez kizár dolog. Képzeljük el, ez az év 1977 volt, ekkor felavatták a Nagyvárad téren a Sote új tömbjét, azt a 23 vagy 24 emeletes új tömböt. Ebből az esztendőből pedig három felvételt játszik majd Kriszta, az LGT-től a Bugi a zongorán című dalt, a Várni kell című Máté Péter felvételt, Cserháti Zsuzsántól pedig az Én leszek című slágert. Érdemes lesz hallgatni a műsort, mellette szólnak az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar zenéi, mint ahogy a folytatásban is jön egy Ihász Gábor dal, Amíg dobog a szív a címe.

Bankoklubos feldolgozásban örökzöldek cigánzenekari kísérettel a folytatásban. Derűs napot kívánok, már is egy kuplé egyveleget nyújtán önöknek. Száz Kati, Tordai Zoltán és zenekar a kíséretével.

Derűs napot kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. Hamarosan Vármegyéről Vármegyére című sorozatunk újabb epizódjában a Muraközi Ménes mutatja be Vecsei Hánikó színművész, addig Selényi Dezső harsona játékában. Gyönyörködhetünk 10 órakor hírek, utána aranylemezek töldik tisztával, a déli krónikát követően pedig ma is jó ebédhez szól a nóta. Várjuk minket Budai Beatrix, 2 órától kívánságműsor, Szívküldi Szívnek szívesen Gál Zoltán teljesíti a kéréseket. Gorsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő nevében én köszönöm ma reggeli figyelmüket. Bírják ki a kánikulát, találkozunk holnap reggel ismét 6 óra után néhány perccel. Hajdú Tibort hallották, Derűs napot, viszont hallásra.

0: Vármegyéről Vármegyére. Vas.
1: Tanulékony, engedelmes munkás. Mura Köziménes. Igazán büszke lehet Vas vármegye erre a lóra. A szakma ugyanis már szinte kihaltként tartotta számon. A Mura Közi hazánk géntartalék értékű hidegvérű fajtája. Rövid, mélytermetű, finom felépítésű, gyors mozgású, kitartó munkavégzésű. A 19.-20. század fordulóján a Dunántúl délnyugati részén a megváltozott mezőgazdasági körülmények megköveteltek egy, az ökörnél gyorsabb, a melegvérűeknél teherbíróbb és kitartóbb igás állatot. Osztrák, nóri és horvát fajták keresztezésével alakult ki a Mura Közi, amely az 1920-as évekre a magyar lóállomány egyötödét tette ki. A II. Világháború alatt azonban rengeteg elpusztult közülük. Később a mezőgazdaság gépesítése miatt a megmaradtakra sem igazán volt szükség, meg persze azért sem, mert a Mura Közi nem tudott versenyre kelni a divatos sportlovakkal. Így a fajta csaknem teljesen eltűnt. A 21. század elején az Őrségi Nemzeti Park saját ménesébe gyűjtötte össze a felelhető és a fajta jellegét megfelelően mutató egyedeket. Elsősorban itt, illetve gazdákhoz kihelyezve sikerülhet ezt az egykor annyira elterjedt magyar lófajtát megmenteni. Az őri szentpéteri Mura Közi ménes egyre több egyedből áll. Ez a visszatenyésztési program biztosítja a már szinte csak itt megtalálható fajta fennmaradását.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora. Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtv.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket. Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
3: Titkok tengere. Új sorozat. Minden nap 16 órától a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Ismét túlélőket találtak Venezuelában. Apát és fiát sikerült élve kimenteni a romok alól a szerdai pusztító földrengés után. A hétvégén rajtuk kívül még legkevesebb 30 embert mentettek ki. Az áldozatok száma közben megközelítette az 1500-at. Több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Eddig csak nem 20 országból érkeztek mentő és kutató csapatok, az Egyesült Államok pedig folyamatosan küldi a segélyszállítmányokat, és itthon is több karitatív szervezet gyűjtést rendezett és indított a földrengés károsultjainak megsegítésére. A szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése, valamint a polgármesterek és a vármegyék közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozása lesz a téma az országgyűlés eheti rendkívüli ülésén. Ma is felszólal napirend előtt Magyar Péter miniszterelnök. A 13 órakor kezdődő ülés elején megemlékeznek a képviselők a kuláküldözés áldozatairól is. Magyarország felé közelít az Európát sújtó forró légtömeg centruma. Ma és holnap lesz a legmelegebb, hívta fel a figyelmet Tóth Tamás meteorológus a Kossuth Rádióban. Az ilyen hőség korábban nagyon extrémnek számított itthon. 1952 és 2000 között nem mértek hivatalos körülmények között 40 fokot. A 2020-as években viszont sorozatban jönnek olyan hőhullámok, amikor a hőmérséklet eléri vagy meghaladja a 40 fokot. A hétvégén sorra dőltek meg a hőségrekordok Európában. Bécs belvárosában először élte el a hőmérséklet a 40 fokot, Németországban 41,7, Csehországban 41,1, Lengyelországban 40,5 fokot mértek. Továbbra is sok a felelőtlen fürdőző a vízpartokon. A vízimentőket már most annyi esethez riasztják, mint a főszezonban, tájékoztatott a Magyar Vízimentők Egyesületének elnöke. Bagyó Sándor a Kossuth Rádióban felhívta a figyelmet arra, hogy a természetes vizek vízállása általában alacsony, emiatt különösen veszélyes, ismeretlen helyen vízbe ugrani. A rendkívüli hőség miatt a már meglévők mellett 22 ideiglenes ivókutat helyeztek üzembe Budapest legforgalmasabb terein. A fővárosi vízművek ezeknél nem biztosít egyszer használatos poharakat, ezért azt kérik, hogy mindenki saját kulacsot vagy újra tölthető palackot használjon. Az ideiglenes ivókutak listája a fővárosi vízművek Facebook oldalán érhető el. Jelentős változások lesznek szerdától a fővárosi parkolásban. Július 1-től csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni érte, és zónától függően 33-50% közötti mértékben emelkednek a díjak. Az A övezetekben 800, a B-ben 600, a C-ben 400, a déli utcákban pedig 300 forintot kell fizetni óránként. A díjat az alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz majd elérhető a fizetés. Szintén a következő hónaptól indul meg az éjszakai közösségi közlekedés. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben járnak majd a járatok, és több új éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Lesz éjszakai trolijárat is a belváros és az Örs-vezér tere között. A sok napsütés mellett legfeljebb az északi középhegységben és a keleti megyékben alakulhat ki zápor, egy-egy erős széllel kísért zivatar. Napközben 35 és 41, késő este 22 és 30 fok közötti értékek várhatók. Nagy tavaink 26-30 fok.
2: Aranylemezek.
5: Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Ma olyan előadókat hallottak, mint például Soltész Rezső, Bródi János, a Korál, Cserháti Zsuzsa, az LGT, a Dolliról, Kovács Erzsi, Mari Zsuzsi és Harangozó Teri. Ebben az elképesztő kánikulában, aki tehet inkább maradjon otthon az árnyékban és hallgassa a rádiót. Az időjáráshoz passzoló angyalföldi pálmafákkal kezdünk Fenyő Miklós előadásában. Jó szórakozást kívánok!
2: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Csini Baba című film egyik dalával megyünk tovább, mégpedig Cseh Tamás előadásában, aki a főszereplő lány Angéla apját játszotta a filmben, és ő énekelte az Angéla című örökzöldet.

Az amerikai country és a country rock a 70-es években nálunk is népszerűvé vált, és több zenekar is kísérletezett ezekkel a zenei műfajokkal. A Sprint együttes is nagy sikert aratott Nagy Tibor és Komár László Postakocsi című szerzeményével, melyet már is hallhattak az aranyagban.

Nagy igazság, hogy a boldogság nem egyetlen nagy esemény, hanem maga az élet, ami sok apró örömteli pillanatból tevődik össze. Ezt persze sokkal szebben megfogalmazta Gédénes György Zsüti, Fényes Szabolcs pedig megzenésítette, és megszületett a Kis Hétköznapi Boldogság című dal, melyet Darvas Iván színművész énekelt el a Magyar Rádió Tánczenekara, a Stúdió 11 és a Harmónia Vokál kíséretével. Mindjárt fel is idézzük ezt a bölcs örökzöldet, de előbb még Balázs Fecó szerzeménye, a Maradj Velem hangzik el az aranylemezekben, a Korál előadásában.

vagy több szerelem, suttogni dümmögő szócskát, mint sírni vagy nevetni jó. Hintázni felhőknek csücskét,

Az aranylemezekben ma 70-es évek végének nagy sikereiből válogatunk. Cserháti Zsuzsa az 1978-as Tessék választani rádiós dalversenyen énekelte először Havasi Viktor Én leszek című szerzeményét, amely el is nyerte az első helyezést. Az LGT 1977-ben jelentette meg a Zene mindenki másképp csinálja című lemezét. Ezen szerepelt Somló Tamás és Stevanovics Dusán dala a Bugi a zongorán. Máté Péter pedig 1977-ben S. Nagy István magyar dalszövegével dolgozta fel a Reach Out, I'll Be There című világslágert, amit eredetileg 1966-ban a Four Tops énekegyüttes tett slágerré, majd 71-ben Diana Ross is feldolgozta. Magyarul a Várni kell címet kapta.

Az aranylemezek első részét egy egybeleggel zárjuk Fényes Szabolcs örökzöldjeiből a Stúdió 11 zenekar előadásában. A 11 órai hírek és az időjárás jelentés után pedig a 80-as években folytatjuk a mai képzeletbeli időutazásunkat itt

0: műsorajánló.
1: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
2: Idén nyáron a Duna színes élményekkel várja.
3: Milyen nyár vár rád?
2: A legjobb zenék, nyári történetek.
4: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
2: Különleges ízek.
5: Nem akarsz minden nap főzni rá?
2: Izgalmas programok.
6: Fantasztikus!
2: Emlékezetes találkozások.
7: Na, elmondom, mik a legendák.
8: Mondjad.
2: A Kárpát-medence 1000 csodája. Csak őre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
9: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Drámaian rossz helyzetben találta a költségvetést a Tisza kormány az átadás átvétel után, közölte a miniszterelnök. Miközben az előző kormány 3,7, majd 5%-os hiányról beszélt, a bücsé hiánya még a várhatóan ősszel megérkező uniós forrásokkal együtt is meghaladhatja a 7%-ot. Magyar Péter a hétvégi háromnapos informális kormányülésről szólva elmondta, a többi között a gazdaság újraindításának feltételeiről, a kiemelt beruházásokról, az átvilágítások első eredményeiről, a közmédiáról, a külpolitikai feladatokról és nemzetbiztonsági kérdésekről egyeztettek. A kuláküldözés áldozatairól is megemlékeznek ma az országgyűlés rendkívüli ülésén. A 13 órakor kezdődő tanácskozáson napirend előtt felszólal a miniszterelnök, és szót kért a szlovén nemzetiségi szószóló is. A képviselők ma és holnap a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről, valamint a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról vitáznak. Több mint 130 ezer liter vizet osztottak ki a hétvégén a szabadtéri rendezvényeken. Országszerte több száz párakapu működik, 110 településen kellett vízkorlátozást elrendelni. A tűzoltóknak pedig már több mint 350 szabadtéri tűzhöz kellett kivonulniuk, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter arról is beszámolt, hogy az elmúlt két napban egyetlen tervezett műtét sem maradt el. 5 intenzív osztályon ugyanakkor meghibásodott a klímaberendezés, ezek javítását azonnal megkezdték. A közszférában a lehetőségekhez mérten otthoni munkavégzést rendeltek el mára és holnapra, illetve arra kérték a munkáltatókat, hogy ahol lehet, biztosítsák a home office lehetőségét. A kormányfő ismét arra kérte a vendéglátóhelyeket, hogy adjanak egy pohár vizet a rászorulóknak, és szükség esetén engedjék be őket a mosdókba. Továbbra is sokkal felelőtlen fürdőző a vízpartokon. A vízimentőket már most annyi esethez riasztják, mint a főszezonban. Bagyó Sándor, a Magyar Vízimentő Egyesület elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy a természetes vizek vízállása általában alacsony, emiatt különösen veszélyes ismeretlen helyen vízbe ugrani. A rendkívüli hőség miatt a már meglévők mellett 22 ideiglenes ivókutat helyeztek üzembe Budapest legforgalmasabb terein. A fővárosi vízművek ezeknél nem biztosít egyszer használatos poharakat, ezért azt kérik, hogy mindenki saját kulacsot vagy újra tölthető palackot használjon. Az ideiglenes ivókutak listája a cég Facebook oldalán érhető el. Idén nyáron is tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretett Szolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű akcióban iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket gyűjtenek egészen augusztus 10-éig. A programot pénzadományjal is lehet támogatni az adomány.jobbadni.hu oldalon vagy a 1358-as adományvonal hívásával. A sok napsütés mellett kevés felhő lesz az égen, legfeljebb az északi középhegységben és a keleti megyékben alakulhat ki zápor, egy-egy erős széllel kísért zivatar. Napközben 35 és 41, késő este 22 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton 29, a Velencei tó 30, a Tiszató 26 fokos. Enyhülésre a hét közepétől lehet majd számítani.
0: Aranylemezek.
8: Ahogyan az előbb hallhatták, délben és kora délután még nagyobb lesz a hőség, úgyhogy különösen figyeljünk oda a gyerekekre, az idősekre, a betegekre, a házi állatokra és tulajdonképpen mindenkire, hiszen bárki rosszul lehet akár egy busz megállóban is. Aki csak teheti, kerülje a direkt napsütést, lehetőleg maradjon árnyékos helyen, igyon sok vizet és hallgasson rádiót. A Dolly Rollal megyünk tovább, Tölgyi Krisztina vagyok és további jó szórakozást kívánok!
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

A magyar könyvműzene aranykora. Minden hétköznap délelőtt 10-től a Dankó rádióban.

0: Tankó Rádió zenei palettája még színesebb lett.
1: Várj, Balú! És mekkora pofont akarsz neki adni?
2: Hogy a fa adja a másikat.
1: Ne, mit képzelsz? Egy szelíd suhintás is megteszi.
2: Ezt nem mondhatod komolyan, Bagira.
1: Na jó, egyezzünk ki egy közepesben.
2: Szó sem lehet róla, Bagira. A pedagógia lényege a szigor. Először is elő a régi elvvel. Először is

Nincs mit incs, megy a bal egy nagy mancs, betakar, mint egy pincs, pofa belapul az orr.

imádok férjhez menni. Na, ez nem valami kinyilatkoztatás a részemről, hanem annak a zenés vígjátéknak a címe, amelyhez Nádas Gábor és Szenes Iván megírta a Kicsit

A 40-es, 50-es évek népszerű énekes triója volt a Harsányi Együttes, melyet Harsányi Béla tenor alapított 1947-ben. Az együttes eredetileg az angol Hurricane nevet viselte, de a hidegháború és a megváltozott kultúrpolitikai helyzet miatt le kellett cserélniük az amerikai hangzású nevet. A trió igen foglalkoztatott és nagyon sokoldalú volt. Énekeltek táncdalokat, sanzonokat, kuplékat, kabaré számokat, sőt reklámokat is. A trió két tagja, Várhelyi Endre és Antalfi Albert később operaénekesként folytatta a pályáját. Az alapító Harsányi Béla pedig dalszerzőként tevékenykedett tovább. Ma a Harsányi Együttes és a Körmendi Együttes Hüvelyk Matyi című felvételét elevenítjük fel az aranylemezekben.

Az 1968-as Táncdalfesztiválon az egyik első helyezést nyerte el Dobos Attila és Szenes Iván dala a Mama, amelyért Szenes Ivánt dalszövegírói díjjal is kitüntették. Nem is csoda, hiszen olyan remek, játékosan könnyed rímeket írt, mint az, hogy odakint ácsorog, az eső rácsorog. Az előadó Mari Zsuzsi pedig az egyik közönségdíjat nyerte el. Az aranylemezetben pedig már szól is a dal.

az a szegény hülye. Úgy eped lángos, mindjárt gomol, de néha rám gondolt titokban, s hogy megnyugtat.

Fogadok, hogy most meglepődik, s az arca nyomban felderül. Mert nem kérem, hogy hagyja békén, és ne bántsa a férjemet, hisz tudom, ilyen remek férfi

0: Tessék!
1: Az elmulasztott lehetőségekről, a mi lett volna ha érzésről és a szerelem illékonyságáról szól Gallai Péter és Fábri Péter dala A híd felé, melyet Kovács Kriszta és Gallai Péter énekel az aranylemezekben.

Egy világsláger, a Those Were The Days magyar változatával folytatjuk az aranylemezeket, amit nálunk mindenki ismer Tardos Péter szövegével, Azok a szép napok címmel, Arangozó Teri előadásában.

Kedves hallgatóink, ma eddig tartott az aranylemezek, és remélem, hogy Kiki megtalálta benne a hangulatának és ízlésének leginkább megfelelő örökzöldet. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Gyurmán Gábor hangmérnök, és adásmenedzsereink D. Szabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm, hogy minket választottak. Én Tölgyi Krisztina vagyok, és holnap délelőtt 10 óra után pörgetem újra az aranylemezeket. Addig is vigyázzanak magukra ebben a kánikulában, maradjanak árnyékban és hallgassák további műsorainkat is. A jó ebédhez szól a nóta kiváló magyar nóta összeállításával a Déli Krónika után Budai Beatrix várja önöket. 2-től 5-ig pedig Szívküldi szívnek szívesen című kívánságműsorunkban ma is az önök kéréseit teljesíti Gál Zoltán műsorvezető és Nemesnyiki szerkesztő. Holnap találkozunk, további jó

0: Műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
1: A magyar nóta kedvelőit ismét különleges zenei élmény várja a Dankó rádióban. Budai Beatrix vagyok. Július 2-án most csütörtökön 13 órától egy újabb stúdiókoncerttel jelentkezik a Jó ebédhez szól a nóta. Ezúttal két kiváló előadó, Pándi Piroska és Bokor János érkezik a stúdióba, hogy a legszebb magyar nótákkal tegyék még szebbé a kora délutánt. A művészeket Miskolci Balogh Zoltán és Cigány zenekara kíséri. Tartsanak velünk tehát most csütörtökön, július 2-án 13 órától itt a Magyar Zene Rádiójában. Várom Önöket!
0: Stúdió koncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
2: Természet, történelem, hagyomány. Idén nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Déli Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk! A mikrofonnál Beslin Bettina és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
2: Sorra dőlnek meg a meleg rekordok idehaza és Európa több országában. Holnap tetőzik a hőség, leghamarabb szerdán este érkezhet enyhülés.
1: Rendkívüli ülést tart délután az országgyűlés. Napi rendelőt felszólal a miniszterelnök, valamint tárgyalnak a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásáról is.
2: Venezuelában újabb túlélőket találtak a szerdai pusztító földrengés után. Úton van a dél-amerikai országba a baptista szeretett szolgálat mentő csapata is.
1: Az időjárásról.
2: Napos idő lesz, néhol 40 fok feletti hőmérséklettel, legfeljebb az északi középhegységben és keleten alakulhat ki záporzivatar.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Folytatódik a rendkívüli hőség, továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben. A forróság miatt a közigazgatásban ma és holnap is sokan otthonról dolgoznak. A megfelelő áram- és ivóvízszolgáltatás biztosítása érdekében pedig a szakemberek mértékletességet kérnek a lakosságtól. Részletek Csüri Fanninó összeállításában.
3: Tegnap Budapestvel Budakalászon mértek 40,7 fokot, eddig tehát ez jelenti a tetőpontot, de várhatóan ma, illetve holnap még ennél is magasabb hőmérséklet alakul ki Magyarország valamely pontján.
2: Hívta fel a figyelmet a Kossuth Rádióban Tóth Tamás meteorológus. A rendkívüli időjárás miatt már szombattól harmadfokú hőségriasztás van érvényben.
4: A hőség elleni védekezés egész hétvégén folyamatos volt. A katasztrófavédelem, a tűzoltóság, a mentőszolgálat, a rendőrség, a honvédség, a területi védelmi bizottságok, a szociális ellátórendszer, az önkormányzatok és a vízi közmű szolgáltatók összehangoltan dolgoztak.
2: Közölte közösségi oldalán a kormányfő. Magyar Péter elmondta, országszerte több mint 400 helyen osztottak ivóvizet, több mint 130 ezer litert juttattak el az emberekhez. 722 helyszínen pedig párakapu működött. A miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy a hét első két napjára a közszférában a lehetőségekhez mérten otthoni munkavégzést rendeltek el.
4: Arra kérünk minden munkáltatót, hogy ahol erre lehetőség van, biztosítsák a távmunkát vagy a rövidített munkavégzést. Ahol pedig ez nem lehetséges, gondoskodjanak megfelelő védőitalról, pihenőidőről és klimatizált munkakörnyezetről. Kérjük, hogy a hétfőre és kedre tervezett kültéri munkavégzést ütemezzék át későbbi időpontokra. Arra kérem a vendéglátóhelyeket is, hogy a következő napokban biztosítsanak egy pohár ivóvizet és szükség esetén mosdó használatot minden arra rászorulónak. Kérem minden templom, közintézmény és hűtött helyiség megnyitását a következő két napban.
2: A kánikula miatt a bölcsödékben és az óvodákban is fokozottan oda kell figyelni a gyermekek, valamint a dolgozók egészségére. Erről írt Facebook oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a kora gyermekkori jóllétért felelős államtitkár ajánlást küldött ezzel kapcsolatban az ország valamennyi bölcsödéjének és óvodájának.
5: Dékondicionálót használunk, időszakosan bekapcsoljuk, állandóan nem mehet, ugye, mert azért érzékeny rá az ember, hogyha huzamosabb ideig működik.
2: A hőség a villamos energiahálózatot, különösen a transzformátorokat is megterheli. Az E.ON tájékoztatása szerint ebben a forróságban az átlagosnál 2-3-szor több üzemzavar jelentkezik, amelynek elsődleges oka a megnövekedett villamos energiafogyasztás, például a klímaberendezések folyamatos használata miatt. A vállalat azt javasolja az ügyfeleknek, hogy lehetőség szerint 18 és 21 óra között mérsékeljék a légkondicionálók üzemeltetését, és inkább az éjszakai vagy a hajnali órákban hűtsék le otthonaikat. A nagyobb energiaigényű háztartási készülékeket pedig csak ugyan a kora reggeli órákban vagy 21 óra után használják. Az ivóvízzel is ajánlott takarékoskodni. A miniszterelnök tájékoztatása szerint 110 településen volt vagy van érvényben valamilyen szintű vízkorlátozás. A Magyar Hidrológiai Társaság arra hívta fel a figyelmet, hogy ez az intézkedés elkerülhető lenne, ha az emberek nem csapvízzel mosnának autót vagy locsolnának. Segítene, ha a tömlős öntözés helyett a csepegtető öntözést részesítenék előnyben, a kerti medencékben pedig vízforgató berendezést használnának. Érdemes víztakarékos csaptelepet használni, valamint összegyűjteni a csapadékvizet. A társaság a víztakarékos megoldások között említette még a szürke víz, vagyis a mosásból, fürdésből származó víz újra felhasználását is. Azonban megjegyezte, hogy ez Magyarországon még nem elterjedt.
1: A rendkívüli hőség jelentősen megnövelte a katasztrófavédelem és a vízimentők leterheltségét. Országszerte emelkedett a tűzesetek és a szénmonoxiddal kapcsolatos riasztások száma. Bújtás Szintia összeállítása.
4: Az Országos Kórházi Főigazgatóság jelentése szerint szombaton, vasárnap egyetlen tervezett műtét sem maradt el, ugyanakkor 5 intenzív osztályon hibásodott meg a klímaberendezés, amelynek javítását azonnal megkezdték.
2: Fogalmazott közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter emellett beszámolt arról is, hogy több kórházban, így az Országos Onkológiai Intézetben is vannak fennakadások a klímarendszerek korábbi karbantartásának, javításának elmaradása miatt. Hangsúlyozta, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter folyamatosan kapcsolatban áll az egészségügyi intézményekkel. A kormány minden lehetséges támogatást megad a meghibásodások mielőbbi elhárításához.
6: Folyamatosan riasztják a tűzoltókat a hőség miatti esetekhez.
2: Erről már az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője beszélt a Krónikának. Mukics Dániel hangsúlyozta, a melegben általában jelentősen emelkedik a szénmonoxiddal kapcsolatos esetek száma. Ilyen okból múlt hét szombat óta 121 helyszínre riasztották a tűzoltókat.
6: A nagy kánikulában a kéményre egész nap tűz a nap, a kémény épületen kívüli része felforrósodik, viszont a kéménynek az alsó épületen belüli része az hideg marad. A hideg levegő beszorulhat a kéménybe, és amikor vizet melegítünk, mert szeretnék lezuhanyozni vagy elmosogatni, akkor a füstgáz nem tudja maga előtt kilökni ezt a beszorult hideg levegőt. Ez a légdugó. Emiatt visszaáramlik a füstgáz.
2: A szakember hangsúlyozta, arra kérnek mindenkit, hogy a nyílt égésterű vízmelegítő mellett nyáron is használjanak szénmonoxid érzékelőt. Ha pedig rendszeresen jelez, hívjanak minél előbb kéményseprőt.
6: Folyamatosan riasztják a tűzoltókat szabadban keletkezett tüzekhez. A múlt heti szombati hőségriasztás kezdete óta 366 szabadtéri tűz keletkezett, a leégett terület nagysága pedig meghaladja a 6 millió négyzetmétert.
2: Mukics Dániel hangsúlyozta, a rendkívüli szárazság miatt országszerte tűzgyújtási tilalom van érvényben, vagyis az erdőben és azok 200 méteres körzetében, valamint a kijelölt tűzrakóhelyeken sem szabad tüzet gyújtani. A korán jött hőség miatt jelentősen megnövekedett a vízpartok forgalma is. Erről már a Magyar Vízimentő Egyesület elnöke beszélt a Kossuth Rádióban. A vízimentőket már most annyi esethez riasztják, mint a főszezonban. Bagyó Sándor hangsúlyozta, a természetes vizek vízállása az átlagnál alacsonyabb, emiatt különösen veszélyes ismeretlen helyen vízbe ugrani.
7: Aki nyaki gerincsérülést szenved, és egész életére gyakorlatilag lebénul, az sajnos az ilyen ugrásokból előfordul, és idén már előfordult ilyen még a Balatonnál is.
2: Bagyó Sándor figyelmeztetett, ismeretlen vízbe ne ugorjon senki, valamint győződjön meg arról, hogy az a terület, ahova ugrani szeretne, valóban megfelelő mélységű-e.
1: Az Egészségügyi Világszervezet becslései szerint már meghaladta az 1300-at a több mint egy hete tartó rendkívüli hőség halálos áldozatainak száma Európában. Ráadásul a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a kontinens középső részén szerdáig még biztosan nem várható enyhülés, miközben több helyen már most megdőltek az abszolút melegrekordok. Részletek Kanalas Lilitől.
8: Az Európán végig söprő hőhullám miatt továbbra is sorra dőlnek meg a hőségrekordok. Az osztrák fővárosban vasárnap a hőmérséklet elérte a 40 fokot, amely a valahamért legmagasabb érték a településen. A bécsi önkormányzat ivókutakat állított fel, ahol az emberek ingyen tölthetik meg a vizes palackjaikat. Megvisel a meleg, még a lakásokban is 31 fok van, a városban sétálva pedig nagy a forróság, szerintem a sivatagban lehet ilyen, panaszkodott egy nő. Csehországban két egymást követő nap is megdőlt a mindenkori melegrekord. Vasárnap Prágától északnyugatra 41,9 fokot mértek. Horvátországban még csak a következő napokban tetőzik a hőség, de már a hétvégén az egész országra figyelmeztetést adtak ki a hatóságok a forróság miatt. Zágráb környékén és az összes tengerparti régióban a legmagasabb szintű vörös riasztás van érvényben. Tombol a kánikula Romániában is, az ország csaknem felében szintén vörös riasztás van érvényben. A helyenként 40 fokos hőség miatt több megyében korlátozták a 7,5 tonnánál nehezebb járművek közlekedését, hogy védjék a felmelegedett útburkolatot. A mentőszolgálatok és a kórházak pedig készenlétben állnak, mivel ezekben a napokban megnövekedhet a betegek száma. Az egészségügyi világszervezet legfrissebb adatai szerint mintegy 150 millió embert érint az extrém hőség Európában. A WHO emellett úgy becsüli, hogy az egész kontinensen már több mint 1300 ember halt meg a csak nem 10 napja tartó kánikula miatt. Ezzel szemben csak Franciaországban mintegy 1000 főre teszik a halálos áldozatok számát a hatóságok. A hőség és a kevés csapadék növeli a bozott tüzek kockázatát is. Németország nyugati részén szombaton csaptak fel a lángok egy olyan területen, ahol korábban második világháborús bombákat semmisítettek meg. A tűzoltók munkáját hátráltatják a robbanószerek, a közeli falut pedig ki kellett üríteni. Emellett az ország másik felén is kigyulladt a száraz növényzet egy szovjet időkben használt kiképzőközpontnál, ahol szintén vannak fel nem robbant lőszerek.
0: Déli krónika.
1: A szuverenitás védelmi hivatal megszüntetése, valamint a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozása lesz a téma az országgyűlés eheti rendkívüli ülésén. Ma is felszólal napirendelőtt Magyar Péter miniszterelnök.
9: A 13 órakor kezdődő ülés elején megemlékeznek a képviselők a kulárküldözés áldozatairól is. Az emléknapnak azért választották június 29-ét, Péter Pál napját, mert a hagyomány szerint ez volt a betakarítás kezdetének napja.
1: A magyar költségvetést drámaian rossz állapotban találták az átadás átvétel után, közölte a miniszterelnök a hétvégén tartott háromnapos informális kormányülés kapcsán.
9: Magyar Péter úgy fogalmazott, sokkoló az a felelőtlenség, ahogyan az előző kormány a magyar emberek pénzével bánt.

0: nehezen lehet a jelenlegi hatósági térben elhelyezni a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amelynek létrehozása formabontó, újszerű megoldás. Ligeti Miklós azzal kapcsolatban beszélt erről a Kossuth Rádióban, hogy szombaton lezárult az alaptörvény 17. a szervezet megalakulását is tartalmazó módosításának társadalmi egyeztetése.
1: A szakember szerint a NER idején a hatóságok tudatosan félrenéztek. Ezzel is védték a hatalmon lévő korrupt gazdagodását, vagyis legalábbis a vezetői szinten nem végezték a dolgokat. A Transparency International jogi igazgatója úgy fogalmazott, ilyen helyzetben érthető és indokolt, hogy a kormány a struktúrát is meg akarja újítani.
2: Csak egy talán szűk tucatnyi bűncselekmény fajtáról van szó, ahol ez az új hivatal lesz jogosult az eljárásokat lefolytatni. Azokban a bűncselekményekben azonban előfoglalási joga lesz, tehát ha mondjuk egy közvagyont károsító hűtlenkezelés vagy egy közvagyont érintő hivatali visszaélés gyanúja fölmerül, akkor nem az ügyészség, hanem a vagyonvédelmi hivatal lesz jogosult és köteles eljárni.
0: A Matthias Corvinus Kollégium gazdaságkutató műhelyének vezetője szerint komoly kihívás, hogy 4 év alatt 60% alá csökkentsük a GDP arányos államadósságot. Sebestyén Géza azzal kapcsolatban beszélt erről a Kossuth Rádióban, hogy az Európai Bizottság friss konvergencia jelentése szerint Magyarország egyelőre nem teljesíti az eurozónához való csatlakozás egyetlen feltételét sem.
1: A szakértő hangsúlyozta, ahhoz, hogy 2030-ra elérjük a kívánt célt, évente átlagosan 4%-ponttal kell mérsékelni a mutatót. Hozzátette, a GDP arányos államháztartási hiányt is 3% alá kellene szorítani, tavaly ez 4,7% volt. Emlékeztetett, a másik két kritérium teljesítésében egész jól áll Magyarország.
3: Az inflációban abban most éppen jók vagyunk, nyilván, hogy a következő hónapok mit hoznak, azt még nem tudjuk, de éppen az most jó. Ugye a jelentés az nyilván egy korábbi időpontot nézett, akkor nem volt még ez a mutatónk ennyire kedvező. A kamatunk is egyébként viszonylag rendben van, ott 2%-ponttal lehet magasabb a 10 éves állampapírok hozama, mint a 3 legkisebb hozamú országnak az átlag. Ez most ilyen 4,7%-os kamatot jelentene, nekünk meg 5% környékén van, tehát az egyébként nem teljesül, de nincsen tőle messze.
0: Csoportos létszámcsökkentést jelentett be a Richter, vagyis egy hónap alatt több mint 30 embert bocsátanak el.
1: A cég a döntésről tájékoztatta Budapest főváros kormányhivatalát is. A tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is főként a hatéanyag gyártási területeket érinti.
0: Jelentősen mérséklődött az ingatlanárak emelkedésének üteme az elmúlt fél évben, mondta az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a Kossuth Rádióban.
1: Balog László szerint a lassuló áremelkedés javíthatja a vásárlók alkupozícióját, miközben az eladóknak hosszabb értékesítési idővel kell számolniuk. Emlékeztetett, július végén hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, ami általában fordulópontot jelent az albérletpiacon, hiszen ekkortól kezdik keresni a kiadó ingatlanokat a leendő egyetemisták. Hozzátette, az elmúlt évek bérleti díj emelkedése, valamint a fix 3%-os lakáshitel bevezetése miatt idén várhatóan nem kell jelentős drágulásra számítani az albérletpiacon.
4: Vannak olyan nagyvárosok, mint például Győr, Debrecen vagy éppen Szeged, ahol a 200 000 forintos bérleti díjszintet közelítik az albérletárak. Debrecenben már jó ideje ezt át is lépték, ott 220 000 forint az átlagos bérleti díj. Tehát ezekben a nagyvárosokban szintén arra számítunk, hogyha egy fiatal ezekben az egyetemvárosokban folytatja a tanulmányait, akkor ott a szülők vagy a család, ahol megtehetik, nagyon erősen el fognak gondolkodni, hogy inkább vásároljanak egy lakást, ahelyett, hogy bérelni, hiszen a törlesztő részlet egy 3%-os hitellel szinte ugyanannyiba vagy olcsóbban jön ki, mint hogyha valaki ugyanazt a lakást bérelni tudná.
0: Országszerte tart az aratás. A hosszantartó aszá és a tavaszi fagy miatt az átlagosnál gyengébb termésre számítanak a gazdálkodók. Szakemberek szerint a búza és a repce hozama is elmaradhat a korábbi termés mennyiségtől. Végleges adat a hét második felében várható. Kócán Dávid összefoglalója.
5: Sajnos féltermésre számolunk mindenképpen. A korábban megszokott ilyen 7, akár 8 tonnátról lementünk vissza a 3-4 tonnára.
6: Jelentősen károsította a búza és a repce termést az aszály és az áprilisi fagy a szatmári térségben, mondta Puskás Csaba gazdálkodó.
5: Síralmasak az árak, 60-62 forint a búza, a repce is egy ilyen 170 forint körül mozog, katasztrofálisan gyenge. 5-10 évvel ezelőtti árakon kell értékesítsünk, és úgy, hogy elmondom, hogy féltermés lesz csak, elég kilátástalan a helyzet.
6: A kedvezőtlen időjárás miatt a déli vármegye

0: mértékben a megszokottnál korábban, már június elején megkezdték az őszi árpa betakarítását. Erről a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke beszélt a Kossuth Rádióban.
1: 300-350 ezer hektár körül volt őszi árpa, ennek az aratása folyamatosan ment, és ugye a melegek, amik most vannak, pedig a búzáknál egy kényszerérést indított el sajnos. Kisebb szemek, töppettek. A fajta bemutatókon láttuk, hogy gyengébbek az eredmények, mint amire számítottunk. Sajnos ez vissza is igazolódott a termő táblákon.
0: A két héttel ezelőtti csapadék teljesen tönkretette a termést a déli országrész egyes területein. Északnyugaton azonban nem okozott jelentős kárt, csak lassította a munkát. Hangsúlyozta Petőházi Tamás, aki elmondta, a hét második felére várhatóan már learatják a vetésterület 20-30%-át, ami elegendő lesz ahhoz, hogy pontos képet kapjanak az idei termés mennyiségről.
1: Ez nem jó, ugye régen augusztus 20-ig tartottak az aratási időszakok, most sajnos közrejátszik abból, hogy kevesebb termés lesz, gyorsabban be fognak jönni a raktárakba a termények.
0: Hozzátette, a kapás növények, mint a kukorica, a napraforgó vagy a burgonya egyelőre rendben fejlődnek. Ugyanakkor a termés minősége nagyban függ attól, hogy a következő hetekben milyen idő lesz.
2: Elkezdődött a dinnye szezon, már érkezik a boltok polcaira és a piacokra a szabadföldi magyar dinnye, mondta a Fruitweb alelnöke az M1-en.
3: Varga István hangsúlyozta, akkor a tavaszi fagyok ellenére a minőségre és a mennyiségre idén nem lehet panasz. Hozzátette, az utóbbi években azok a kertészek maradtak fenn, akik a megfelelő szakmai színvonalon termesztik a gyümölcsöt. A mostani meleg idő is kedvez a dinnye érésének, így a magyar gyümölcs várhatóan egész szezonban elérhető lesz.
4: Egészen szeptemberig szerintem biztosan áll magyar dinnye rendelkezésre. Nem gondolnám, hogy bármi megtorpanás lenne az ellátásban, vagy akár a kiskereskedelmi láncok polcain. Több mint valószínű, hogy az elkövetkező időszakban akár különböző akciókkal az árak azok úgymond mozogni fognak akár 20-30%-os eltérésekkel. Ez sok esetben akár készlet problémákat is okozhat, úgymond, hogy túltermelés jelentkezik adott pillanatban, de alapvetően én azt gondolom, hogy az elkövetkezendő másfél-két hónapban lesz bőven magyar dinnye.
2: Az ökogazdálkodásban termesztett növények ellenállóbbak az egyre gyakoribb aszályokkal szemben, a talaj vízháztartása is sokkal jobb, mint a hagyományos gazdálkodásnál, mondta a Volt köztársasági elnök Kék Bolygó című podcastjében, amely már a YouTube-on is megtekinthető.
3: Áder János, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke, Drexler Dórával, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet alapítójával és ügyvezetőjével beszélgetett. A korábbi köztársasági elnök azt mondta, az ökogazdálkodás négy alapelve, az egészség, az ökológia, a méltányosság és a törődés.
5: Egyre bővül az érdeklődés, egyre többen szeretik megérteni a gazdálkodásnak a körülményeit, és szeretnének abban a biztos tudatban a tányerukra tenni valamit, hogy az egészséges, legyen szó zöldségről, gyümölcsről, vagy bármi másról. Hogyha ebbe tudunk segíteni, részben tapasztalatátadásával, részben figyelemfelhívással, gondolkodásra serkentéssel, akkor azt gondolom, hogy már, ahogy szoktam mondani, már nem keltünk fel reggel hiába, hogyha idáig eljutottunk.
2: Elektromos minibuszokat kapott több tankerület. A zöld busz programnak köszönhetően csaknem 1,9 milliárd forint állami támogatásból 51 minibusz került az iskolákhoz. Ezek többsége speciális, kerekesszékes szállításra is használható, fogalmazott a Klebelsberg központ szakmai elnök helyettese.
3: Péterfi Balázs elmondta, ezeknek a járműveknek a segítségével könnyebb lesz a sajátos nevelési igényű tanulókat különböző programokra, terápiákra, a település széli hátrányos helyzetű gyermekeket iskolába, kisebb csoportokat pedig például versenyekre vinni.
6: A tankerületi központok ezekkel a buszokkal lehetőséget kapnak arra, hogy a gyerekeket energiahatékonyan, környezetbarát módon szállítsák. Ugye nagyon fontos dolog az, hogy ezek közül a buszok közül összesen 51 darabot rendeltünk, 35 darab olyan, amely át fogunk alakítani, illetve most már zajlik az átalakítás és a vizsgáztatásuk, hogy kerekesszékes tanulókat is lehessen vele szállítani. Amikor viszont nem kell ez a funkció, akkor ugyanúgy tudnak működni 9 fős kisbuszként is.
2: Jelentős változások lesznek szerdától a fővárosi parkolásban. Július 1-től csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni érte, és zónától függően 33-50%-kal emelkednek a díjak. Az A övezetekben 800, a B-ben 600, a C-ben 400, míg a D-jelű utcákban 300 forintot kell fizetni óránként. A díjat alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés.
3: Szintén a következő hónaptól újul meg az éjszakai közösségi közlekedés. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek majd a járatok, és több új éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Lesz éjszakai troli járat is a belváros és az ős vezértere között.
2: 7 perc múlva 12:30. Adásunkban eddig elmondtuk, hogy sorra dőlnek meg a meleg rekordok idehaza és Európa több országában. Holnap tetőzik a hőség, enyhülés leghamarabb szerdán este érkezhet. A folytatásban pedig beszámolunk egyebek mellett arról, hogy Venezuelában újabb túlélőket találtak a szerdai pusztító földrengés után.
7: Déli krónika.
2: Egyre több lengyel vezető beszél arról, hogy Oroszország fenyegetést jelent a NATO keleti államaira. Donald Tusk lengyel kormányfő és Radoszláv Sikorszki külügyminiszter után most az ország hírszerzési parancsnoka mondta azt, hogy mivel rosszul alakul Oroszország számára az ukrajnai háború, egyre nő az esélye, hogy Vlagyimir Putyin elnök eszkalálhatja a háborút. Amerikai lapok szerint Donald Trump elnök egyre szkeptikusabb, és az is elképzelhető, hogy felmondja az Anchorage-ben Vlagyimir Putyinnal kötött megállapodást. Barna Péter összeállítása.
8: Vlagyimir Putyin saját ukrajnai kudarcának túszává vált, ezért a háború további eszkalációjára törekedhet, közölte a lengyel külső hírszerzés vezetője egy lapinterjúban. Pavel Szota ezredes szerint Moszkva rendszeresen kijebb tolja a vörös vonalakat, és így teszteli a NATO reakcióját, ami eddig kimerült a politikai válaszokban. A lengyel hírszerző parancsnok szerint a provokáció esélye a balti államok térségében a legnagyobb, és azzal a forgatókönyvvel is számol, hogy a Krím 2014-es megszállásához hasonlóan Moszkva állami jelzés nélküli katonákat vethet be első lépésben. A lengyel külügyminiszter sem zárja ki, hogy Oroszország két éven belül úgynevezett hamis zászlós műveletet hajtson végre azért, hogy ürügyet teremtsen egy NATO tagállam elleni támadásra. Radoszláv Sikorszki a CBS-nek arról beszélt, világossá kell tenni Putyin számára, hogy tudják, mire készül, nem fognak bedőlni a provokációnak, illetve a NATO területének minden négyzetcentiméterét megvédik. A NATO keleti szárnyán a kockázatok tovább fokozódhatnak, erről pedig a lengyel kormányfő beszélt a NATO keleti szárnyának csúcs találkozóján. Donald Tusk a múlt héten kiemelte, Európának is fel kell készülnie a kockázatokra. Kivétel nélkül egyetértünk, hogy a helyzet rendkívül instabil, és a következő hetekben, hónapokban eszkalációkra lehet számítani. Erről többször beszéltem és figyelmeztettem is. Közben Ukrajna sikeresen támadja az orosz energetikai, illetve olajipari infrastruktúrát. A napokban a krasznodári, a szlavjanszki és a jaroszlávi területen is olajfinomítókat borítottak lángba az ukrán drónok. Példátlan nyomás nehezedik Moszkvára a nyugat részéről, közölte Vlagyimir Putyin az egységes Oroszország kormánypárt vasárnapi kongresszusán hangsúlyozva, Oroszország szilárdan áll a lábán. Az orosz elnök később pedig arról beszélt, nem támogatják a mélységi támadások leállítására vonatkozó ukrán javaslatot. Vlagyimir Putyin kiemelte, szerintük Kijev csak időt akar nyerni és el akarja terelni Oroszország figyelmét. A súlyos emberhiány közepette az ukrán fegyveres erők szerint ez mentővet jelenthet számukra. A kijevi rezsim megmentése azonban nem szerepel a terveink között. Ugyanakkor minden a másik fél részéről érkező javaslatot nagy figyelemmel vizsgálunk meg, és ezt most minden irónia nélkül mondom. A napokban azonban Donald Trump is méltatta az ukrán hadsereg eredményeit. Az amerikai elnök arról beszélt, elégedett Volodymyr Zelenszkijjel és az ukránokkal. Bárhogy is nézzük, elég jól teljesít, legalábbis helytáll. Mindkét oldalon sokan halnak meg, de azt el kell ismerni, hogy bátor. Kiváló felszerelése és kiváló emberei vannak. Donald Trump fontolóra veheti, hogy visszalépjen az oroszokkal kötött Anchorage-i megállapodástól, amely értelmében Moszkva megtarthatná a Donbaszt. Erről írt az amerikai Axios, amiről több lap is beszámolt. A hírportál szerint az amerikai elnök szkeptikussá vált Vlagyimir Putyinnal szemben a közelmúlt sikeres ukrán támadásai után, és átértékelte Moszkva erejét. Nemzetközi elemzők viszont arra hívják fel a figyelmet, hogy az Oroszország elleni ukrán mélységi támadások akár ellentétes hatást is hozhatnak, és ahelyett, hogy lendületet adnának a béketárgyalásoknak, az orosz társadalom nagy részét Ukrajna ellen fordíthatják.
2: Továbbra is folyamatosak a harcok az orosz és az ukrán hadsereg között. Eközben Kijev jogköröket tervez átadni Brüsszelnek az Európai Uniós csatlakozási jegyében. Részletek Iváncsik Attilától.
7: A kelet-ukrajnai Harkiv megyében két halálos áldozata van az elmúlt órák orosz légicsapásainak. Az egyik egy a civil lakosság evakuálását végző rendőr. Az ukrán válaszcsapások következtében a déli Herszon és a keleti Donyeck megye oroszok által elfoglalt részein, illetve a Krím-félszigeten megszűnt az áramszolgáltatás. Az ukrán védelmi minisztérium közleménye szerint az orosz hadsereg ezekben a napokban sorban lebombáz minden benzinkutat a háborús övezet mentén, hogy nehezítsék az üzemanyagellátást. Hétfőre Viradóra, Poltava és Kirovohrád megye benzinkútjai voltak az orosz drónok célpontjai, több töltőállomás kiégett. Közben a kijevi parlament házelnöke a sajtónak arról beszélt, Ukrajna alkotmánymódosítást fog végrehajtani, a döntési jogok egy részét át fogja adni az Európai Uniónak. Ruszlán Sztefáncsuk szerint erre az EU-s csatlakozás miatt van szükség. Hozzátette, a nemzetbiztonságot és az emberi jogok biztosítását is meg kell reformálni. Az átruházandó jogkörökről népszavazást írhatnak ki, mondta a kijevi parlament házelnöke.
2: Az ukránok légi hadjárata komoly gazdasági és politikai hatással van Oroszországra, mondta Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvéd tisztképző karának egyetemi docense.
3: A szakember a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy az orosz-ukrán konfliktusban Ukrajna bizonyos dróntípusok esetében mennyiségi fölénybe került. Hangsúlyozta, korábban az ukránok jellemzően nem hajtottak végre nagy dróntámadásokat, napjainkban azonban akár 500-600 darab nagy hatótávolságú eszközzel is képesek egyszerre csapást mérni az orosz területekre. Hozzátette, az orosz légvédelem erre nem készült fel, az ország ugyanis túl nagy ahhoz, hogy a teljes területét védjék.
9: Nagyon úgy néz ki, az ukránok ügyesen tudják támadni azokat a légvédelmi hiányosságokat, tehát azokat a területeket, amiket az oroszok nem képesek megvédeni, és ennek kellemetlen következményeként kiderült az is, hogy most már Szentpétervár vagy Moszkva közvetlen környékét sem tudják az oroszok légvédelmi eszközökkel biztosítani.
2: Az Egyesült Államok és Irán megállapodott, hogy egyelőre felfüggeszti a kölcsönös támadásokat, és folytatja a tárgyalásokat Katárban. Ezt amerikai tisztviselők közölték.
3: Az Axios hírügynökség szerint a tárgyalások idején a hajók szabadon közlekedhetnek a Hormuzi szorosban, bár Irán álláspontja továbbra sem egyértelmű. A megbeszélést a növekvő feszültség miatt Svájc helyett Dohában tartják, és a fókusz Irán atomprogramjáról a hajózási biztonságra került.
2: Venezuelában továbbra is nagy erőkkel kutatnak a mentőcsapatok az eltűnt emberek után. A hétvégén 33 embert élve szabadítottak ki az összedőlt épületek romjai alól, ahol még mindig vannak túlélők. Az ország ügyvezető elnöke szerint a legsúlyosabban érintett államban az áram- és vízellátás nagy részét helyreállították, az utak többsége járható, így a mentőcsapatok könnyebben elérik a romokat. A földrengés halálos áldozatainak száma meghaladja az 1400-at, több mint 3200-an megsérültek, és 50 000-nél is több embert keresnek. Szokolai Kinga és Lantos Csaba összeállítása.
10: Silencio total!
11: Teljes csendet, ekvádori tűzoltók vagyunk, ha hallanak, minket válaszoljanak, kiabálta az egyik kutatócsapat tagja, akinek sikerült lejjebb ásnia magát a törmelékeken. Venezuela északi részén hétfőn egy 30 éves nő és két gyereke adott életjelet. A kiszabadításuk hosszú órákba telhet. Láthatóan legyengült, megviselt állapotban, de élve húztak ki egy 11 éves fiút, majd nem messze tőle az édesapját is a romok alól, a mentőcsapatok még vasárnap. Több mint 10 órába telt, mire sikerült megközelíteniük a perui és helyi csapatoknak egy 60 éves nőt, aki az ingatag betontömbök és törmelékek alá szorult, de túlélte a katasztrófát. Bár a szerdai katasztrófa utáni kritikusnak számító 72 óra már jócskán eltelt, a hétvégén a beszámolók szerint több mint 30 embert sikerült élve a felszínre hozni a mentőcsapatoknak. Az eltűntek rokonai kitartóan buzdítják őket, hogy ne adják fel, még akkor se, ha már nem észlelnek életjeleket. A helyi hőkamerás szakemberek azt mondták, hogy nincs életjel, de mi soha nem adjuk fel a reményt. Aztán a mexikóiak jöttek, de ők is azt mondták, hogy senki nem maradt életben. Az amerikai csapat kutyákkal érkezett, de nem ugattak, mert nem volt jel. Mi azonban továbbra sem adtuk fel, mert éreztük, hogy élnek a rokonaink. Folytattuk az ásást, és sikerült velük beszélnünk telefonon, úgyhogy mindig van remény, mondta egy férfi. A családtagok kézzel, ásókkal és minden lehetséges eszközzel próbálják az óriási romhalmokat lebontani, hogy megtalálják a szeretteiket. A helyiek arra panaszkodnak, hogy a kormány nem tesz meg mindent, a mentőcsapatok és a nehézgépek pedig túl lassan érkeznek az összeomlott épületekhez. Számos területet még nem tudtak átvizsgálni. A venezuelai ügyvezető elnök hétfő hajnali sajtótájékoztatóján előrelépésekről számolt be a legsúlyosabban érintett La Guaira tartományban. Az áramellátás 75%-át már helyreállítottuk. A csapatok addig folytatják a munkát, amíg az államban teljes mértékben helyre nem áll az áramellátás, valamint a vízellátás, amelynek helyreállítása 68%-os. A közúti infrastruktúra már 90%-ban helyreállt, amely rendkívül fontos a kutatási és mentési műveletek lebonyolításához. A mentőcsapatok élő embereket mentettek ki, ezért nem függesztik fel a munkát, tájékoztatott Delcy Rodriguez. A politikus bejelentette egy bizottság felállítását is, amely ellenőrzi a nem összeomlott épületeket annak érdekében, hogy a biztonságosnak nyilvánított házakba minél hamarabb visszatérhessenek a lakók. Számos ország küld ellátmányokat a katasztrófa sújtotta területekre a hajléktalanná vált embereknek. Az ENSZ becslése szerint a katasztrófa csaknem 7 millió embert érinthetett, amely tovább súlyosbítja az ország amúgy is súlyos humanitárius helyzetét.
2: Elindult Venezuelába a Baptista Szeretetszolgálat mentőcsapata, hogy a helyszínen nyújtson segítséget a földrengés sújtotta területen.
3: A csapat bázisa a Caracasi Magyar Ház lesz, és kiemelt figyelmet fordítanak az ott élő magyarokra. A kiutazó szakemberek 10 milliós gyorssegélyt, gyógyszereket és egészségügyi felszerelést is vittek magukkal. A szervezet a katasztrófa károsultjai számára továbbra is várja a felajánlásokat.
2: Végéhez közeledik a hantavírus járvány, közölte az Egészségügyi Világszervezet vezetője.
3: Tedros Adhanom Ghebreyesus közösségi oldalán azt írta, Spanyolországban és Hollandiában is lezárult valamennyi érintett számára a karantén és a megfigyelési időszak is. A járvány egy holland luxus üdülőhajón tört ki, amelynek fedélzetén mintegy 150-en voltak. A hantavírussal összesen 13-an fertőzöttek meg, közülük 3-an meghaltak.
12: Autós percek.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint az M4-es autópályán Bihar keresztes térségében a 234-es kilométernél korábban két teherautó ütközött. A műszaki mentés miatt a Berettyújfalu felé tartó oldalt lezárták, a forgalmat az országhatár és a 227-es jelű Gáborján csomópont között megállították. Az M44-es autót Békés Csaba felé vezető oldalán Nagykörös térségében két gépkocsi ütközött, a 8-as kilométernél csak a belső sáv járható. Az M3-as autópályán Mogyoródnál a Vásárosnamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leállósávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leállósávon közlekedhetnek. A 23-as jelű Mogyoród kelet csomópont Vásárosnamény felé felhajtóágát lezárták, helyette a 19-es jelű Mogyoród csomópontnál lehet felhajtani a pályára.
2: Fővárosi információk következnek.
13: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Budapesten mától hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Mától a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig a belső sávot lezárták távfővezeték felújítás miatt. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt a belső sávot szintén lezárták. Mától a 12. kerületben az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelző lámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. A 3. kerületben a Pusztakúti úton a Mészkő utcánál mától a forgalom egy sávban váltakozva haladhat jelzőörös irányítással útburkolatjavítás miatt. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
14: Közjelentés.
2: Holnap tetőzik a hőség, sorra dőlnek meg a meleg rekordok. Pontosan milyen értékekkel, kérdezem Tóth Tamás meteorológust.
15: Jó napot kívánok! Valóban már az elmúlt napokban is 40 fok feletti hőmérsékletet mértek Magyarország néhány pontján. Ma valószínűleg már több helyen előfordul, de a tetőpont várhatóan a holnapi napon lesz. És ennek a napnak a nagy kérdése, hogy vajon az abszolút magyarországi melegrekord, amit pillanatnyilag Kiskunhalas tart 2007. július 20-a óta, hogy ez az érték megdőle, mert a holnapi előrejelzések szerint akár 42 fok körül is alakulhat a hőmérséklet a legforróbb pontokon Magyarországon. De ma is nagyon meleg lesz, és az éjszaka sem hoz felfrissülést, hiszen most a délutáni órákban még képződnek gomoly felhők, és elsősorban az ország keleti részén, de csak kis területen, ezt szeretném hangsúlyozni, fejlődhetnek olyan magasra ezek a gomoly felhők, hogy belőlük néhány hőzivatar kialakulhat a délután folyamán, de ezek a hőzivatarok szépen fokozatosan a kora esti órákban mindenütt megszűnnek. Kevés lesz éjszaka a felhő, illetve derült időre számíthatunk, viszont a levegő nem nagyon frissül fel, hiszen sokfelé még napkelte előtt is 20 fok felett marad a hőmérséklet, sőt a nagyobb városok belsejében inkább 25 fok körül alakul a hőmérséklet még a leghűvösebb percekben is. Ilyen magas értékekről indulva pedig kódolva van az is, hogy holnap 40 fok feletti hőmérséklet az ország több pontján is előfordul, tetőzik tehát a hőség, és ahogy mondtam, bizony az abszolút magyarországi melegrekord is veszélybe kerülhet, hiszen a hőmérséklet csúcsértéke 36 és 42 fok között várható holnap, viszont a maival összehasonlítva a délutáni órákban kissé nagyobb számban jelenhetnek meg ilyen hőzivatarok, ami azt jelenti, hogy ott, ahol egy-egy ilyen zivatarfelhő hirtelen a magasba tör és lehull a csapadék, ott átmenetileg felfrissül a levegő.
2: Szerdán pontosan mikor lehet enyhülés?
15: Fokozatos lesz csak az enyhülés, ugyanis szerdán nagy területen képződnek már felettünk zivatarok, és lassan-lassan szivárog be hozzánk a hűvösebb levegő is, de mivel sokfelé megjelenik majd szerdán zivatar, ezek már jelentősen mérséklik a meleget, és ahogy feltámad majd az északnyugati szél a hét közepén, úgy még további lehűlésre, a mostanihoz képest legalább 10 fokos hőmérséklet csökkenésre számíthatunk.
2: Ami még mindig 30 fok körüli érték. Köszönöm szépen, Tóth Tamás meteorológust hallották. Ez volt a Déli Krónika. A szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Berente Marian, valamint a technikai munkatársak Fácán Andrea, Farkas Szilvia és Hajósi Bence nevében is elköszön Beslin Bettina és Bőti Attila. Viszont hallásra!
16: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
17: Dicsőségedet és halhatatlanságodat ne embertársaidtól reméld, mert benned van, vagy benned nincsen. Vörös Sándor, íróköltő, műfordító gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket 2026. június 29-én hétfőn, amikor ismét jó ebédhez szól a nóta. Tartsanak velem egészen két óráig. A Sárgarigó Sárgacsikó című csárdással indulunk, majd az egyik legnépszerűbb andalgó is helyet kap Kertesház, benne egy nyíló rózsa címmel. Ifjabb Sánta Ferenc, majd Boros Lajos zenekarának kíséretével Barabási Zoldát és Takács Bélát halljuk. Kellemes időtöltést kívánok!

0: tudom.
1: Ha az uram kacsintgat a menyecskékre, énekli a folytatásban Gergely Anna itt a Dankó Rádióban, Burakovács Andor és zenekara kísér.

Kedves hallgatóink, ma ünnepli születésnapját a Budapesti Operett Színház primadonnája, Lukács Anita. Kedves Anita, nagyon sok boldogságot kívánok, jó egészséget a mindennapokra, és még további szép sikereket ezen a gyönyörű pályán. Isten éltessen nagyon sokáig születésnapodon, természetesen most magyar nótákat hallunk a primadonna előadásában. Ahogy én szeretlek, nem szeret úgy senki, szól így az első dal, majd a bokrétát kötöttem Mezei Virágból című hallgató is felcsendül zárásként. Néhai férje a legendás Operett Bon Vivant Vadász Zsolt lesz partnere Balázs Tamás és a zenekarának kíséretében. Ekkor a Csicsak Rózsám Hallod című csárdást halljuk. Lukács Anita énekel.

0: Műsorajánló. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Bor, mámor, szerelem. Új évad. Minden hétköznap 19 óra 50 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallotta. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Drámaian rossz helyzetben találta a költségvetést a Tisza kormány az átadás átvétel után, közölte a miniszterelnök. Miközben az előző kormány 3,7 majd 5%-os hiányról beszélt, a büdzsé hiánya még a várhatóan ősszel megérkező uniós forrásokkal együtt is meghaladja a 7%-ot. Magyar Péter arról is beszámolt, hogy a vártnál rosszabb helyzettel szembesültek a korábban Lázár János vezette építési és közlekedési minisztériumnál. Az ország infrastruktúrája, útjai, hídjai, vonatközlekedése nagyon rossz állapotban. Például a hidak közül 91-nek kritikus az állapota. A kivonuló egységek és az irányító csoportok is megnövelt kapacitással dolgoztak a hétvégén a hőség miatt, közölte az Országos Mentőszolgálat szóvivője. Szűcs Brigitta a Kossuth Rádióban elmondta, hogy az elmúlt 2 napban nőtt az esetszám, néhány megyében több mint 30%-kal. Nem csak a 112-es segélyhívót tárcsázták sokan, de jelentősen emelkedett az ügyeleti hívások száma is. Továbbra is sok a felelőtlen fürdőző a vízpartokon. A vízimentőket már most annyi esethez riasztják, mint a főszezonban, tájékoztatott a Magyar Vízimentő Egyesület elnöke. Bagyó Sándor a Kossuth Rádióban felhívta a figyelmet, hogy a természetes vizek vízállása általában alacsony, emiatt különösen veszélyes ismeretlen helyen a vízbe ugrani. Zavartalan a vízellátás Miskolcon és környékén, de takarékos ivóvíz használatra kéri a lakosságot az önkormányzat. A szolgáltató ugyanúgy, ahogy más út az országban is, azt javasolja, hogy senki ne töltsön ivóvízzel medencét. Az automosást halasszák el, a kerteket pedig a reggeli és esti csúcsidőszakon kívül öntözzék. Eddig 110 településen kellett vízkorlátozást elrendelni. Idén nyáron is tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretett Szolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű akcióban iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket gyűjtenek egészen augusztus 10-éig. A programot pénzadománnyal is lehet támogatni az adomány.jobbadni.hu oldalon, illetve a 1358-as adományvonal hívásával. Elindult Venezuelába a Baptista Szeretett Szolgálat mentőcsapata, hogy segítséget nyújtson a földrengés sújtotta térségben. Bázisuk a Caracasi Magyar Ház lesz, és kiemelt figyelmet fordítanak az ott élő magyarokra. A csapat 10 millió forintos gyors segélyt, gyógyszereket és egészségügyi felszerelést is vitt magával. A mentőcsapatok még a hétvégén is találtak túlélőket, több mint 30 embert mentettek ki a romok alól. Az áldozatok száma közben megközelítette az 1500-at, és több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Hollandiában heves zivatarok vetettek véget a hőségnek, sok helyen árvíz alakult ki, több amszterdami utca víz alatt áll. Egyetlen éjszaka több mint 300 ezer villámcsapást jegyeztek föl. Több épület kigyulladt. A viharos szélország szerte fákat döntött ki és ágakat tört le. Több szabadtéri rendezvény elmaradt Hollandiában. Itthon a sok napsütés mellett legfeljebb az északi középhegységben, illetve a keleti megyékben alakulhat ki zápor, egy-egy erős széllel kísért zivatar. A hőmérséklet napközben 35 és 41, késő este 22 és 30 fok között alakul. Nagy vizeink, általában nagy tavaink általában 26-30 fokosak.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beltex.
3: 13 óra múlt 4 perccel, és már is folytatjuk műsorunkat itt a Dankó Rádióban. Szeretettel üdvözlöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Ez a vonat most van indulóban, szól így az első dal már is, majd a Ki tudja, hogy mitől van című magyar nóta is felcsendül Nógrádi Tóth István, majd Szentendrei Klára előadásában. Hallgassuk meg együtt!

Máté Otília, Karcagi Nagy Zoltán, Mikó István és Farkas Rozika rádió felvételeiből szemezgetünk a folytatásban. Az Úga Fenyves a Hargitán című gyönyörű dalt követően a Hallod Rózsám Katika című csárdás is felcsendül Dankó Pista tollából. Majd egy népszerű dallal folytatjuk a sort, Hogyha nékem sok pénzem lesz címmel és a Kára Gőzért című csárdással zárjuk az összeállítást. Fogadják sok szeretettel!

0: kapatikhoz lesz, a doktor meg a patikon. Ha két karom átölel, kapika az lesz, a doktor meg a patikon.
1: Dankó Rádió. Sopronban FM 101,6. A Magyar Zene Rádiója.

Piros rózsák beszélgetnek, bólintgatnak, úgy felelnek egymásnak. Rácz Béla gyönyörű nótáját most instrumentális változatban halljuk. A néhai kiváló prímás Boros Lajos és Cigány zenekara játszik.

Molnai András, a Dankó Rádió Magyar Nóta előadói díjának tulajdonosa, most az Elküldöm a levelemet Balogh Máriának című dalt nyújtja át a Dankó családtagjainak. Még Nagy Kanizsai Dankó klubunkon csendült fel ez a nagy klasszikus, amikor is Hankó József prímás és zenekara kísérte vendégeinket, mint ahogyan Tolnai Andrást is.

Dúcs Péter, Kapi Gábor és Bányai Márton nótázik a folytatásban. Énekeljük velük együtt a Sűrű Sötét Erdő Vékony Holdvilág című dalt, majd az Egy-két csók Cserebere csók és a Csendül a nóta című csárdást.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a faluból, ahol én már nem jártam sok év.

Nagy szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Itt a Dankó Rádióban továbbra is jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Hallgassuk a folytatásban Vígi Bolyát, a kolozsvári magyar opera művészét, Miskolci Balogh Zoltán és zenekarának kíséretével. Majd Újvári Marika Csóka Gyula zenekarával nótázik. Ekkor Dankó Pista csárdása csendül fel. Nem jó minden este a kapuba kiállni címmel. Hallgassuk meg együtt! Mert fel...

szellem. És már is elérkeztünk hétfői adásunk utolsó énekes összeállításához, melyben Szalai László előadásában felcsendül a Vallomásra küldöm a szívemet néked című andalgó, majd a balatoni dalt Szigeti Fercsi adja elő. A Nem tudja más csak mi ketten és az Ennyeben jó lakodalom című csárdást Rigó Mónika, majd Vörös Sári nyújtja át a Dankó család tagjainak. Fogadják sok szeretettel!

Vallomásra küldöm, ami szép és jó van. Orgon a virágban, halk muzsika szóban. Neked adok

Kedves hallgatóink, ennyi fért hétfői Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk idejébe, melynek utolsó perceiben Déki Lakatos Sándor és zenekara muzsikál. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak. Remélem ez így lesz holnap is. Várom önöket sok szeretettel itt a Magyar Zene Rádiójában. Ha tehetik, akkor maradjanak velünk a folytatásban is, hiszen jön Gál Zoltán az önök kéréseivel, kívánságaival. 3 teljes órában, aztán 5 órától az Egy Nóta, 3 Élet című különkiadással jelentkezik a Tudod-e még az Én Nótám című műsorunk. Popovics László várja majd önöket. Én búcsúzom már, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra, valamint jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Viszont hallásra holnap!

0: műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
3: Nagyon jó megúszó voltam.
4: Vágtáztam a rohanó szarvasok után.
5: Mondom, hát ez nem lehet.
6: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
7: Imugoszú!
8: Úszogumi!
7: Pontos!
9: Ó, magyarul!
10: A nyelvújítás előtt!
1: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
11: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. 50 nap alatt Magyarország visszatért Európába, közölte a miniszterelnök napirend előtti felszólalásában az országgyűlésben. Magyar Péter a Tisza kormány eddigi eredményei között említette a visegrádi együttműködés újraindítását, elérték a kárpátaljaiak jogainak visszaadását. A kormányfő emlékeztetett, hogy elindították hazánk csatlakozását az Európai Ügyészséghez, és világossá tették, hogy a kormány nem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását. Drámaian rossz helyzetben találta a költségvetést a Tisza kormány az átadás átvétel után, közölte a miniszterelnök. Miközben az előző kormány 3,7 majd 5%-os hiányról beszélt, a büdzsé hiánya még a várhatóan ősszel megérkező uniós forrásokkal együtt is meghaladhatja a 7%-ot. Magyar Péter a hétvégi háromnapos informális kormányülésről szólva elmondta, hogy a többi között a gazdaság újraindításának feltételeiről, a kiemelt beruházásokról, az átvilágítások első eredményeiről, a közmédiáról, a külpolitikai feladatokról és nemzetbiztonsági kérdésekről egyeztettek. Az Európai Unió 5 millió eurós segélyt nyújt a venezuelai földrengés okozta humanitárius szükségletek fedezésére. A segítség az otthonukat elhagyni kényszerültek menedékének és egészségügyi ellátásának biztosítására összpontosít, közölte az Európai Bizottság. A brüsszeli közlemény szerint a pénzügyi segély mellett az Unió humanitárius légihidat is szervez, hogy a legszükségesebb ellátmányt közvetlenül az érintett területekre szállítsa. Lengyelországban csaknem 130 vasúti járatot töröltek délelőtt. Az állami vasúttársaság a felső vezeték hálózat működési zavaraival és a vágányok deformációjával indokolta a közlekedés szüneteltetését. Egyes szakaszokon pótlóbuszok viszik az utasokat. Tegnap 40,5 fokkal megdőlt a lengyelországi melegrekord. Tegnap Varsó mellett a hőség ellenére megrendezett kerékpárversenyen meghalt egy 30 éves sportoló, ma pedig holtan találtak egy másik 71 éves biciklist is, akit azután kezdtek keresni, hogy tegnap nem ért célba. Idehaza továbbra is sok a felelőtlen fürdőző a vízpartokon. A vízimentőket már most annyi esethez riasztják, mint a főszezonban, tájékoztatott a Magyar Vízimentő Egyesület elnöke. Bagyó Sándor a Kossuth Rádióban felhívta a figyelmet, hogy a természetes vizek vízállása általában alacsony, emiatt különösen veszélyes, ismeretlen helyen a vízbe ugrani. A következő napokban Budapesten a 20., 21. és 23. kerületben, továbbá 8 vármegye 73 településén folytatódik a szúnyoggyérítés. A rendkívüli hőség miatt a szokásosnál később jóval naplemente után indulnak el a permetezést végző járművek. A kémiai módszerrel végzett szúnyoggyérítés mellett Békés vármegyében néhány folyami holtágnál biológiai módszerrel is gyérítik a lárvákat. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, ma az északi középhegységben és a keleti megyékben, holnap a Dunától keletre lehet zápor, zivatar. A hőmérséklet éjszaka 19 és 25, holnap napközben 36 és 42 fok között alakul. Enyhülésre a jövő hét közepétől lehet majd számítani.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket hétfő délutáni kívánság műsorunkban. Bízom benne, hogy több délutánon is minket választanak majd 2-től 5-ig ezen a héten. Ma a Pétereket és Pálokat köszöntjük névnapjukon, és azokat, akik június 29-én születtek, a szerkesztő Nemesniki, a hangmérnök Gyurmán Gábor. Telefonszámunk 061-759-6071. Használják ki az üzenetrögzítő adta lehetőségeket. Bodorné Juhász Mária Makóról kérte a dalt, melyet Kismanyi énekel, a Kéményseprő lány dala.

vince ne pesce mi furcio mercio con il diarno amo li polagno chi ne becot ve os alo ha tanto til cor yanguyu snoid litro bonalo Aki még csak nem is pedzi azt, hogy mi a dolgom, elárulom munka közben füstös lesz az orrom, s én vagyok az egyetlen lány, ki ezért nem orrul, egyenesen

Zebegényben Szikriszt Pétert, Salzburg körzetében Peregi Pétert, Tiszavajkon Osváth Lászlót, Vágsejjén unokaöcsét Máté Lászlót, névnapjuk alkalmából szeretettel köszönti, Isten áldásával kíván minden jót Fehérvári János és családja. Marcis Demeter énekel, Kiskereki Betyár Csárda.

0: Hegedűs Péternek sógornője és testvére küld egy jó nótát névnapja alkalmából Keszthelyre. Petrik Balázs énekel Borimádat.
1: Van egy nóta tarsolyokban,

Kormos Nérénke szeretné meghallgatni egyik kedvenc nótáját Balmazújvárosban. Nádasdi Lászlót Johann János zenekara kíséri, túl a Tiszán van egy kis ház.

0: igazán tudtalak szeretni.
1: Lacó Emese Zoltánnak küldi a következő dalt Nyíregyházára, Verép Tamás énekel, ez majdnem szerelem volt.

0: A következő üzenetet hallgassuk meg a rögzítőről.
1: Jó napot kívánok, én Süsen Gézani vagyok Barnából. Férjemre, aki elhunyt 2024. június 29-én fájdalommal, soha nem múló szeretettel gondolnunk a Szagész család nevében halálának második évfordulóján. A két dal hiányzik valaki ebből az utcából. Köszönöm, viszont hallásra.
0: Fogadja szeretettel Jákó Vereinek el kísér Kozák Gábor József zenekara.

Önök a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják 2-től 5-ig. Halászné Erzsike édesapjának küldi a következő dalt Gyulára. Az Omega együttes játszik, Ballada a fegyverkovács fiáról.

0: Hámori Piroska kedvenc előadójától, Jenei Gábortól kér egy nótát, kísér Toki Balogernő zenekara, zöldleveles, fehérvirágos akácfa.
1: Zöldleveles, fehérvirágos akácfa, kék ruhában szőke kislány van alatta,

0: leszlek.
1: Névnapi alkalmából szeretettel köszöntjük Csaplár Pétert Fülöp szálláson. Jó egészséget és még sok együtt töltött családi eseményt kívánunk. Kalocsáról Násza és Nászasszonya, Ferenci Bélát ifja Berki Béla zenekara kíséri. Kivirágzott a hortovágy.

Kedves hallgatóink, holnap délelőtt 9 és 12 óra között adókarbantartás miatt Nagyatád vételkörzetében a 90,5 MHz-en adásunk szünetel. Megértésüket köszönjük. Kollár Katalint, Sárközi Béla zenekara kíséri. Azt mondják, a legény mind hamis.

Medveckiné Ágotának barátnője Katalin küldi sok szeretettel Biatorbágyra a következő dalt, a Cirkusz hercegnőből. Kis Diana és Dolhai Attila énekel, kísér a Budapesti Operettszínház zenekara My Darling.

Plejzer Károlyné szeretné meghallgatni a következő nótát kisújszálláson. Eperési Erikát ifjabb Berki Béla zenekara kíséri, a toronyban helydesok a karádics.

0: külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Staricsekné vagyok. Szeretném kérni Besenyei Ferenctől, ha én gazdag lennék. Köszönöm szépen!
2: Örömmel játsszuk a dalt, Besenyei Ferenc énekel.
3: Édes jó Istenként, te, aki annyi szegény ember teremtettél, tudhatod, hogy a szegénység nem szégyen, de nem is nagy dicsőség. Mondd, tönkre mennél abba egyszer, nekem is ide pottyantanál egy kis gazdagságot.

Sáfár Ferencné turkevéről egy jó nótát szeretne hallani, Madarász Katalintól, kísér Jónás Géza zenekara, Azt a kutya mindenit a világnak.

nagymamájának, Cselovszky Mihálynénak Békésre küldi sok szeretettel kedvenc nótáját Bettina. Jancsó Dóra énekel, Piros rózsák beszélgetnek.

További remek dalokkal várom Önöket műsorunk következő órájában, a vásárhelyi híres promenádon. Mit susog a fehér akác? Hajmási Péter, Hajmási Pál. A hírekig Balázs Tamás és Jónás Géza zenekarai.

0: Műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
1: A magyar nóta kedvelőit ismét különleges zenei élmény várja a Dankó rádióban. Budai Beatrix vagyok. Július 2-án most csütörtökön 13 órától egy újabb stúdiókoncerttel jelentkezik a Jó ebédhez szól a nóta. Ezúttal két kiváló előadó, Pándi Piroska és Bokor János érkezik a stúdióba, hogy a legszebb magyar nótákkal tegyék még szebbé napkor a délutánt. A művészeket Miskolci Balogh Zoltán és Cigány zenekara kíséri. Tartsanak velünk tehát most csütörtökön, július 2-án 13 órától itt a Magyar Zene Rádiójában. Várom Önöket!
0: Stúdió koncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
2: Kisváros. Minden hétköznap 16 órától a Dunavörtön.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó rádióban.
3: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. 50 nap alatt Magyarország visszatért Európába, közölte a miniszterelnök napirend előtti felszólalásában az országgyűlésben. Magyar Péter a Tisza kormány eddigi eredményei között említette a visegrádi együttműködés újraindítását, illetve a kárpátaljaiak jogainak visszaadását. A kormányfő emlékeztetett, hogy elindították hazánk csatlakozását az Európai Ügyészséghez, és világossá tették, hogy a kormány nem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását. A Tisza kormány benyújtja az országgyűlésnek az idei költségvetés módosítását, amely stabil alapot teremt Magyarország újjáépítéséhez. Erről is beszélt a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter azt ígérte, felülvizsgálják az állami kiadásokat, megszüntetik a pazarlást, felszámolják a korrupciót, és minden pénzt odairányítanak, ahol a magyar emberek érdekét szolgálja. 5 emberrel végzett egy lövöldöző Németország északi részén egy Hamburg közeli kisvárosban, Stádéban. A gyanúsított férfit őrizetbe vették, közölte a rendőrség. A gyilkosságok indítéka egyelőre ismeretlen. Az Európai Unió 5 millió eurós segélyt nyújt a venezuelai földrengés okozta humanitárius szükségletek fedezésére. A pénzügyi segítség mellett az uniós humanitárius légiidat is szervez, hogy a legszükségesebb ellátmányt közvetlenül az érintett területekre szállítsa. Az első járat várhatóan már ezen a héten útnak indul Koppenhágából. Fedélzetén menedék építésére alkalmas eszközökkel, víz- és higiéniai felszerelésekkel, illetve oktatási anyagokkal. Elindult Venezuelába a Baptista Szeretett Szolgálat mentő csapata is, hogy segítsen a földrengés sújtotta térségben. Bázisuk a Caracasi Magyar Ház lesz, és kiemelt figyelmet fordítanak az ott élő magyarokra. A csapat 10 millió forintos gyorssegélyt, gyógyszereket és egészségügyi felszerelést visz magával. A kivonuló egységek és az irányító csoportok is megnövelt kapacitással dolgoztak a hétvégén a hőség miatt, közölte az Országos Mentőszolgálat szóvivője. Szűcs Brigitta a Kossuth Rádióban elmondta, hogy az elmúlt két napban nőtt az esetszám. Néhány vármegyében már több mint 30%-kal. Zavartalan a vízellátás Miskolcon és környékén, de takarékos ivóvíz használatra kérik a lakosokat az önkormányzat vezetői. A szolgáltató, ugyanúgy, ahogy másutt az országban, azt javasolja, hogy senki ne töltsön ivóvízzel medencét, az automosást halasszák el, a kerteket pedig a reggeli, illetve esti csúcsidőszakon kívül öntözzék. A következő napokban Budapesten a 20., 21. és 23. kerületben, továbbá 8 vármegye 73 településén folytatják a szúnyoggyérítési programot. A rendkívüli hőség miatt a szokásosnál később, jóval naplemente után indulnak el a permetezést végző járművek. A kémiai módszerrel végzett szúnyoggyérítés mellett Békés vármegyében néhány folyami holtágnál biológiai módszerrel is gyérítenek. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő van az égen, ma az északi középhegységben és a keleti megyékben, holnap pedig a Dunától keletre alakulhat ki, helyenként zápor, zivatar. A hőmérséklet az éjszakai órákban 19 és 25, holnap napközben 36 és 42 fok között alakul.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
4: Ismét köszöntöm Önöket, folytatjuk a kívánság műsort. E-mail címünk dankoradio@mtv.hu. Várjuk kedves kéréseiket. Sia Lászlóné Esztikének barátnője küldi a következő dal Gyöngyösre. Németh Lehel énekel, amikor virágba borulnak az almafák.

Dolvári Né Margó egyik kedvenc dalát Kalocsán szeretné meghallgatni. Szeredi Krisztinát ifjabb Berki Béla zenekara kíséri a vásárhelyi híres promenádon.

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Szeretném köszönteni Mezőtoron Seres Pétert. Nagyon boldog névnapot kívánok neki. Nagyon sok szeretettel. Nagynénikéje Öcsödről, Katalin. Elküldenék azt a nótát, hogy az én jó anyámmal nincs jobb a világon. És köszönöm szépen, viszont hallásra.
2: Köszönöm, hogy telefonált. Budai Beatrix énekel, kísér Berki Péter zenekara.

0: Isten éltesse az édesanyjákat.
1: Csepregi Sándorné édesanyjának küldi a következő nótát Szegedre. Kalina Enikőt Miskolci Balogh Zoltán zenekara kíséri. Nem búsolok többé, mert búsolni kár.
0: Nem.

Gombosti Vadarné Balatonfenyvesről kért egy dalt Korda György előadásában, kísér a Stúdió 11. Mikor jössz már én felém?

következő nótát Varga János Sárbogárdról kérte, Lovai Lászlót Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri, annak, aki feledni tud.

0: egy valakit nem tudunk feletenni.
1: Lentibe Hévízi Istvánnak Lánya és vejek küldi kedvenc nótáját. Szilágyi Sándort Lakatos Miklós zenekara kíséri Nem loptam én életemben.

szívküldi szívnek szívesen. Kívánság műsorunkat hallják. Erdődi Zsolt édesanyjának Nyíregyházára küldi a következő örökzöldet. Máté Péter énekel. Még meg sem köszöntem.

Ende Györgyné Székesfehérvárról férjének kérte a következő nótát, Somogy Erikát Johann János zenekara kíséri. Fagyú gyertyát égetek én.

Dugának, Szalmáni Etelkának, Nádudvarra küldi nagyon sok szeretettel a következő nótát, Irinke. Kincses Veronikát Boros Lajos zenekara kíséri, mit susog a fehér akác?

Önök a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják ma is 2-től 5-ig. Polyákné Marica Bökönyből kérte a következő nótát, Szőlősi Emesét Sárközi Béla zenekara kíséri, Zöld a Petrezselyem.

0: szakna.
1: Szántóné Izabella Leányfaluról kérte a következő felvételt két nagy kedvencével, Psota Irénnel és Latinavics Zoltánnal. Hajmási Péter, Hajmási Pál.

Nem él jobban Kínában sem a kínai császár, mert amikor a szívemre a búvánat rászál, magamat nem nyúzatom, szívemet se zúzatom, három vödör pesgő mellé csak a cigányt húzatom. Ha csikorgós kedvem támad, esztet húzatom. Ha egy másik Péter, ha egy másik Pál, a barométer esőre áll. Ne búsulj rózsám, mert az egy garast sem ér. Ne búsulj, lesz még szőlő, lesz még lágy kenyér.

Husk! Hoca!

0: külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Kunhegyesre Felső Péternek névnapja alkalmából szeretném a kedves nótáját küldeni, hogy öreg prémás tégyhangfogót. Sok-sok szeretettel, hosszú életet, jó egészséget kíván neki Szabóni Eszter.
2: Mi is köszönjük az ünnepeltet. Kállai Bori énekel, kísér Tordai Zoltán zenekara.

Szántó Imréné sátoraljaui helyről kérte a következő kedves nótáját, Bojtos Luce és Ekré József énekel, kísér idősebb Sárközi Lajos zenekara, Nem zörög a haraszt.

Bonyhádon Stavcsik Mihályné várja a következő nótát egyik kedvenc előadójától. Dániel Gábor énekel, kíséri Jónás Géza zenekara. Nincsen csillag, mind lehullott a földre.

72. házassági évfordulójuk alkalmából szeretettel emlékezik kedves feleségére, Idukára, aki 18 éve a Mihály temetőben nyugszik, szívében örökké megőrzi emlékét, szerető férje Dujics Árpád. Tordai Zoltán és zenekara játszik a Volt egyszer egy vadnyugatból.

Zalaegerszegen Földesin és Zsuzsa szeretné meghallgatni egyik örök kedvenc dalát. Harangozó teri énekel minden nap, mikor eljön az este.

Dunaföldvárról Suhaj Dáné Ilike kérte a következő népszerű dalt. Csala Juditot Sárközi Béla zenekara kíséri, Rózsabokorba jöttem a világra.

0: csinos, de takaros, ez a pici barna-piros menyecske. Mind azt mondja a fiatalja, megyél. Jaj, de csinos, de takaros, ez a pici barna-piros menyecske.
1: Remélem, van kedvük a következő órát is velünk tölteni. Elhangzik majd a Mennyi álmot sző a csend, az egykrajcáros levélpapír, és a Szívből szeretni is a Rómeó és Júliából. Most Fátyol József és a Magyar Rádió népi zenekara játszik.

0: műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: A siklósi parasztokat nem könnyű betörni.
2: Olyan a labanc, mint a sárkány. Ha egy fejét levágott, hét növelyette.
3: Nem lehet bírni ezekkel a kutyákkal.
1: Sem erőszakkal.
4: Mit fizetnek a jószágért?
5: Esni!
4: Vissza is adom!
1: Sem szép szóval.
3: Tudja, mi ez?
4: Rebellió!
5: Az egész bandát megmutatom!
1: De csellel sem egyszerű.
6: Ha be tudod törni a fejemet, akkor kuruc vagy. Ha én szakítom be a tied, akkor labanc.
1: A tenkes kapitánya. Dupla részekkel. Vasárnap 16 óra 50 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. A Tisza kormány első 50 napjának eredményeiről beszélt a miniszterelnök napirend előtti felszólalásában az országgyűlésben. Magyar Péter emlékeztetett, hogy a többi közt önálló minisztériumot kapott az egészségügy és a vidékfejlesztés, megkezdték a gyermekvédelem átalakítását, a nevelőszülői hálózat bővítését, és elkezdték a kórházi állapotok átvilágítását. A Tisza kormány benyújtja az országgyűlésnek az idei költségvetés módosítását, amely stabil alapot teremt Magyarország újjáépítéséhez, közölte a miniszterelnök napirend előtti parlamenti felszólalásában. Magyar Péter azt ígérte, felülvizsgálják az állami kiadásokat, megszüntetik a pazarlást, felszámolják a korrupciót, és minden pénzt odairányítanak, ahol a magyar emberek érdekét szolgálja. Öt emberrel végzett egy lövöldöző Németország északi részén egy Hamburg közeli kisvárosban, Stádéban. A rendőrség két embert őrizetbe vett, az egyik a feltételezett elkövető. A gyilkosságok indítéka egyelőre nem ismert. Az Európai Unió 5 millió eurós segélyt nyújt a venezuelai földrengések okozta humanitárius szükségletek fedezésére. A segítség az otthonukat elhagyni kényszerültek menedékének és egészségügyi ellátásának biztosítására összpontosít, közölte az Európai Bizottság. A brüsszeli közlemény szerint a pénzügyi segély mellett az Unió humanitárius légihidat is szervez, hogy a legszükségesebb ellátmányt közvetlenül az érintett területekre szállítsa. A mentőcsapatok még a hétvégén is találtak túlélőket, több mint 30 embert mentettek ki a romok alól. Elindult Venezuelába a Baptista Szeretett Szolgálat mentőcsapata is, hogy segítsen a földrengés sújtotta térségben. Bázisuk a Caracasi Magyar Ház lesz, és kiemelt figyelmet fordítanak az ott élő magyarokra. A csapat 10 millió forintos gyorssegélyt, gyógyszereket és egészségügyi felszerelést is vitt magával. Idén nyáron a tanszereket gyűjt, és tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretett Szolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű akcióban iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket gyűjtenek augusztus 10-éig. A programot pénzadományjal is lehet támogatni az adomány.jobbadni.hu oldalon vagy a 1358-as adományvonal hívásával. A következő napokban Budapesten a 20., 21. és 23. kerületben továbbá 8 vármegye 73 településén folytatódik a szúnyoggyérítési program. A rendkívüli hőség miatt a szokásosnál később, jóval a naplemente után indulnak a permetezést végző járművek. A kémiai módszerrel végzett szúnyoggyérítés mellett Békés vármegyében néhány folyami holtágnál biológiai módszerrel is gyérítik a lárvákat. Megdőlt a meleg rekord ma délelőtt, Aszódon 38,5 fokot regisztráltak, közölte a Hungaromet ZRT. Az eddigi rekord ezen a napon 38,4 fok volt, amit 2022-ben Dévaványán mértek. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő van az égen, ma az északi középhegységben, illetve keleten, holnap a Dunától keletre lehet záporzivatar. A hőmérséklet éjszaka 19 és 25, holnap napközben 36 és 42 fok között alakul.
8: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
9: Köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat, és folytatjuk a kívánságműsort. Ugye tudják telefonszámunkat 061-759-6071. Várjuk kedves üzeneteiket, töltsük meg ezeken a kánikulai napokon vidám frissítő zenékkel a kívánságműsort. Testvérének, Simon Albertnek Ágota küldi a következő slágert, Karda Beáta énekel, Mindig tanul az ember.

Kosza Róbertnek Derecskéről felesége kérte a következő dalt. Tekeres Sándort Kozák Gábor József zenekara kíséri. Mi füstölög ott a síkon távolban?

Kerekes Zsolt és felesége kérte a következő nótát Püspökladányból. Csík Józsefet, Patai Zoltán Prémás és Jónás Géza zenekara kíséri. Nádfedeles kis házikóm.

0: Hitesné Magdolna Egerszalókról Régó Jancsitól kért egy jó nótát, kísér Hankó József zenekara, Zöld szalagos a kalapom.
1: Mert zöld szalagos

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Táncos Négyérénke vagyok Budapestről. Nagyfiamnak, ifjú táncos Pálnak június 29-én van a születésnapja. Az egész család nevében kívánjuk, hogy érjen még számtalan sok boldog születésnapot jó erőben és egészségben, és egyben szeretettel köszöntjük édesapjával együtt Pálnap alkalmából is. Kérek részükre Tarnai Kis Lászlótól egy nagyon szép dalt, címe Mennyi-mennyi álma sző a csend. Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra.
2: Isten éltesse az ünnepelteket, Tarnai Kis László énekel, Mennyi álmot sző a csend.

0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Sükösdön Parázs Zsóné Terike várja a következő nótát. Mészáros Adél és Sánta Zsolt énekel, kísér Nyári László zenekara. Csak úgy mondom magának.

nagymamájának, Vig Albertének küldi sok szeretettel Kisvárdára a következő nótát, Évi. Gáspár Annit Miskolci Balogh Zoltán zenekara kíséri, harangszót hozott a nyáresti szél.

Önök a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, mely ma is 5 óráig tart. Füredi Sándor szeretné meglepni feleségét Csongrádon a következő nótával, Pataki Istvánt Mészáros Tivadar zenekara kíséri, Szép a rózsám, nincs hibája.

0: szerelemben is egy pár.
1: Dóka Marian Moson-Magyaróváron szeretné meghallgatni a következő dalt. Jan Zakata, Pércsi Kornélia és Vasvári Éva énekel, kísér a Bergendi Szalonzenekar, Pák és Aranyom.

Marika néni Sárét udvariban édesanyja kedves nótáját szeretné hallani. Lentel a Jostér Emiás Béla zenekara kíséri egy krajcáros levélpapír.

Szigethalomról Uno Dene Franciska kérte egyik kedvenc dalát, Simon Boglárkát ifjabb Berki Béla zenekara kíséri, Búzaföldön dőlő úton megy a lány.

Édesanyjának és édesapjának, Farkas Lajosnak és feleségének küldi a következő nótát, Ebesre, Ildikó. Tiboldi Mária és Farkas Bálint énekel, kísér Szalai Antal és a Magyar Állami Operaház zenekara. Piros, piros,

Mindasszón házasságkötésük évfordulója alkalmából köszönti Pirikét és Bécit, szívük minden szeretetével kíván jó egészséget, minden jót, két nagyfiúk és édesanyjuk Ilonka. Szinetár Dóra és Berecki Zoltán énekel, szívből szeretné.

Dombegyházán Pásztor Attila szeretné hallani a következő nótát. Fejős Jenőt Lakatos Miklós zenekara kíséri. Csak-csak-csak az esik nékem keservesen.

said it to you, so let them go.

kis én ezek az igaz szeretem. Hogy legyen minden vénasszony felőlem, csak is én ezek az igaz szeretem.

0: külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Csúzdiné vagyok, Gyöngyös Halászról. Szeretném meghallgatni Kovács Erzsétől a Donátúti orgonát. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
2: Nagyon sokan örülnek ennek a kérésnek, köszönöm, hogy hívott minket. Kovács Erzsé énekel a Donátúton.

Hódmezővásárhelyre Fartacuk Istvánnak keresztlánya küldi a következő nótát. Éliás Tibort Lendvai Csúcsi Jenő zenekara kíséri. Jegenye fák nem nőnek az égig.

bajnok, orvosságát is kocsmába.

Kartarról Bontovicsné Zsóka kérte a következő nótát. Gáti Pált Berki Péter zenekara kíséri. Ica-rica kukorica. Itt.

Így szól a következő üzenet. Szeretném köszönteni névnapi alkalmából sok szeretettel páromat, Cakó Pétert, aki 48 éve nézett ki magának. Köszönöm a sok segítséget a házi munkában és a türelmét, mivel sok időt töltök zenehallgatással, üzeni Sós Margit. Vámosi János énekel, ne hagyd el soha azt, ki téged szívből imád.

Hamza Józsefné, csongrádi hallgatónk, kedvenc előadója Lovas Lajos, ő énekli a következő nótát, kísér Berki László zenekara, Hencidától Boncidáig.

Fodor Csabinak és párjának Gödöllőre, barátaik küldik a következő dalt és kívánnak minden jót, a Fonográf együttest halljuk, ha felépül végül a házunk.

Kedves hallgatóink, remélem elviselhetőbbé tettük a kánikulai délutánt nagyszerű zeneinkkel. Kívánságműsor holnap is 2-kor itt a Dankó Rádióban. A folytatásban Popovics László várja önöket egy nóta három élet című rovatával, amelyben ma Annus, Marika és Ella meséli el egyetlen dalhoz fűződő élményeit, emlékeit. A kívánságműsort Nemesnyi szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gázoltán vagyok, további kellemes hétfő estét kívánok önöknek, Németh Csicsó József zenekara játszik, viszont hallásra!

0: Műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
1: A magyar nóta kedvelőit ismét különleges zenei élmény várja a Dankó Rádióban. Budai Beatrix vagyok. Július 2-án most csütörtökön 13 órától egy újabb stúdiókoncerttel jelentkezik a Jó ebédhez szól a nóta. Ezúttal két kiváló előadó, Pándi Piroska és Bokor János érkezik a stúdióba, hogy a legszebb magyar nótákkal tegyék még szebbé a kora délutánt. A művészeket Miskolci Balogh Zoltán és Cigány zenekara kíséri. Tartsanak velünk tehát most csütörtökön, július 2-án 13 órától itt a Magyar Zene Rádiójában. Várom Önöket!
0: Stúdió koncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
2: Csak együtt a nyarat, minden nap Önök érték a Dunán. Még több zenével várjuk Önöket minden egyes nap. Hétvégén, szombaton és vasárnap is számíthatnak zenés válogatásainkra. Régi idők kedvenc slágereivel, a legnépszerűbb nótákkal, valamint legendás előadóink felejthetetlen alakításaival várjuk Önöket.
3: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 25 perckor. Zenés Önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. A Tisza kormány benyújtja az országgyűlésnek az idei költségvetés módosítását, amely stabil alapot teremt Magyarország újjáépítéséhez, közölte a miniszterelnök napirend előtti parlamenti felszólalásában. Magyar Péter azt ígérte, felülvizsgálják az állami kiadásokat, megszüntetik a pazarlást, felszámolják a korrupciót, és minden pénzt odairányítanak, ahol az a magyar emberek érdekét szolgálja. A kormányfő azt mondta, az Orbán kormány szándékosan megkárosította a saját hazáját, a színfalak mögött kiárusította és magánkézre játszotta az állam stratégiai cégeit. A Tisza kormány első 50 napjának eredményeiről is beszélt a miniszterelnök napirend előtti felszólalásában. Magyar Péter emlékeztetett, hogy a többi közt önálló minisztériumot kapott az egészségügy és a vidékfejlesztés, megkezdték a gyermekvédelem átalakítását, a nevelőszülői hálózat bővítését, és elkezdték a kórházi állapotok átvilágítását. Az elmúlt 36 évben az állam és a miniszterelnök nem volt megrendelője büntetőeljárásoknak, mondta a Fidesz frakció vezetője Magyar Péter felszólalására reagálva. Gulyás Gergely azt mondta, ha a kormány elbocsáthatja a köztársasági elnököt és kiiktathatja a parlamenti ellenzéket a választásokból, akkor nem alkotmányos demokrácia lesz a következő években. A KDNP frakció vezetője vitatta azt, amit a kormányfő a gazdaság állapotáról mondott. Rétvári Bence szerint, amikor átadták a kormányzást, a gazdasági növekedés Magyarországon kétszer akkora volt, mint az eurózónában. A politikus hiányolta az áfa csökkentését, a kilakoltatások megszüntetését, illetve a 480 forintos benzinárat. Emellett kifogásolta, hogy az ígért azonnali 25%-os pedagógus béremelés helyett egy 0,4%-os béremelés történt. A kormány nem a jogállamot akarja helyreállítani, hanem kifejezetten távolodik a demokratikus jogállam fogalmától, reagált Magyar Péter felszólalására a Mi Hazánk frakció vezetője. Torockai László szerint a parlamenti képviselői mandátum hosszának korlátozása például Európában a népképviselet korlátozását jelenti. Javul tovább a fővárosi agglomeráció éjszakai közlekedése, erről tájékoztatott a közlekedésért is felelős miniszter. Vitézi Dávid azt mondta, júliustól első ütemben Érd, Vác, Balassagyarmat, Gyömrő és Vecsés térsége kap új vagy sűrűbb éjszakai kapcsolatot az utolsó metrókhoz igazodó csatlakozásokkal. Ismét hazai előadókkal várja a közönséget az idei Dunapart Fest Ráckevén. Július 2-a és 4-e között mások mellett Geszti, Bialex és a Slep, valamint a Tankcsapda koncertjét hallhatják az érdeklődők. A szervezők a rendezvény idején éjszakai hévjáratokkal is segítik a hazajutást. Részletes program a dunapartfest.hu oldalon, valamint a rendezvény közösségi oldalán érhető el. Holnap a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki egy-egy záporzivatar. A szél gyenge marad, de zivatar környezetében viharossá válhat. A csúcshőmérséklet 37 és 42 fok között alakul a holnapi napon.
0: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket a Dankó Rádióban. Kezdődik a Tudod-e még az én nótám című műsor. Ugye ezen a nyáron minden adás egyetlen nóta köré szerveződik. A kiválasztott nótáról szólnak majd a beszélgetéseink. A rovat címe Egy nóta, három élet. Ugyanaz a dal mindenkinek mást jelent, van olyan kedves hallgatónk, akinek a szerelmet idézi fel, másnak az édesanyját, valaki másnak pedig egy régi nyári estét, vagy a gyerekkorát. Minden nap három különböző ember történetén keresztül hallgatjuk meg ugyanazt a magyar nótát.
1: Ő már még a kis ajtóig sem ment be, bezárni a kis ajtót, vagy kinyitni, vagy emberek közé nem ment. Ő annyira magába folytotta a fiamnak a halálát, nem tudta feldolgozni.
0: A mai napon Annus fog majd mesélni nekünk, de Marika régi szép emlékeit is meghallgatjuk a ma kiválasztott magyar nótával kapcsolatosan.
2: Néha felmerült egy ilyen alkalom, egy nőnap, egy valami kitüntetés alkalmával, vagy egy doktori értekezés megünneplése. Tehát, és akkor végigmentünk a kollégákon, és kolléganőkön olyan értelemben, hogy mindenkinek el kellett mondani a nótáját.
0: Ella is itt lesz velünk, ő is mesél, felidézi a régi emlékeket.
3: Tehát olyan szerencsétlen lettem a család, hogy két lányuk volt, az idősebb meghalt 54 éves korában, a fiatalabb, az én keresztlányom, az egy évvel előtte, az is 52 éves volt. Hát nem is tudom, hogy mi történt most, hogy így elindult a családunkba ez a elmúlás.
0: De vajon melyik magyar nóta kapcsolja össze mai hallgatóink történeteit? A nóta, amely újra felidézi hallgatóink életének fontos pillanatait. Az én bánatom. Már nagyon csendes bánat. Ezt hallgatjuk tehát hamarosan itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsor szól. Annus néni van velünk a vonalban. Az én bánatom már nagyon csendes bánat. Ezt hallgatjuk hamarosan. Hát értjük, hogy miért kérte ezt a felvételt, mert mondta, hogy ugye elvesztette a fiát, utána pedig a férjét, és a fia nagyon fiatalon ment el, 48 esztendősen.
1: Igen, igen, igen.
0: Mi történt vele?
1: Hát beteg lett, kapott egy tüdődaganatot, és az elvitte.
0: Igen, igen, és a férjével ő is beteg lett?
1: Hát a férjem a fiam után nem tudta elviselni a fiamnak a halálát, és abból belebetegedett. Hát ő is daganatos lett.
0: Értem. Igen, igen, sok helyen van
1: 77 éves volt, mint most én vagyok.
0: Igen, valakinek az elvesztését nagyon nehéz feldolgozni, és utána az ember bele tud betegedni ebben az én családomban is.
1: Igen, abba betegedett bele a férjem. Mikor meghalt a fiam, ő már még a kisajtóig sem ment, de bezárna a kisajtót, vagy kinyitni, vagy emberek közé nem ment. Ő annyira magába folytotta a fiamnak a halálát, nem tudta feldolgozni.
0: Közel álltak egymáshoz?
1: Hát igen, közel, közel. Mind itt lakik a faluba, minden gyermekem.
0: Igen. Akkor hallgassuk meg a dalt, jó emlékezve a fiára és a férjére ezzel a felvétellel. Az én bánatom már nagyon csendes bánat. Ez jön tehát Annus néni kedvencei között itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban.

Egy nóta, három élet. Az én bánatom már nagyon csendes bánat. Ezt a gyönyörű magyar nótát az óra végén teljes egészében is meghallgatjuk majd, de addig még Marika és Ella is megosztják a dallal kapcsolatos emlékeiket itt a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Marika, na most jön az a hölgy, akit igen, említett egyébként, Kovács Apollónia. Az igen, én bánatom már nagyon csendes bánat.
1: Bánat, igen. Ezt ahol dolgoztam, ott is volt néhány alkalom, amikor Agráregyetem Gödöllő, ahol dolgoztam, és csak ez az egy munkahelyem volt, és ott is néha felmerült egy ilyen alkalom, egy nőnap, egy valami kitüntetés alkalmával, vagy egy doktori értekezés megünneplése. Tehát, és akkor végigmentünk a kollégákon, és kolléganőkön, olyan értelemben, hogy mindenkinek el kellett mondani a nótáját. Na, visszatérve, igen, tehát én ott mindig ezt kértem, hogy az én bánatom már nagyon csendes bánat, és ez mai napig megmaradt.
0: És miért pont ezt a dalt kérte?
1: Nem tudom, lehet, hogy egy kicsit valami kötődésem volt, van hozzá, de talán azt nagyon meg se tudnám indokolni, de nagyon megfogott ez a nóta, és hát azt hiszem, hogy sajnos volt hozzá, amikor lányként csalódásért, talán onnantól tudom ezt úgy fejbe tartani, hogy én ehhez mindig valami ezen formába kötöttem.
0: Értem.
1: Igen.
0: Akkor hallgassuk meg, hiszen ahogy elmesélte, ez az egyik kedvenc nótája.
1: Ugye? Így van, igen.
0: Marika, jöjjön akkor igen, a dal itt a Dankó Rádióban, Tudod-e még az én nótám című műsorban. Az én bánatom már nagyon csendes bánat. Kovács Apollónia énekel.
1: Köszönöm.

Egy nóta, három élet. Az én bánatom már nagyon csendes bánat. Ahogy megszokhatták, az óra végén ugye teljes egészében is lejátsszuk majd a magyar nótát, de addig még van egy hölgy, úgy hívják, hogy Ella, ő is elmeséli, hogy milyen emlékek fűzik ehhez a dalhoz. Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Egy nóta, három élet.

0: de sokat fölhajtottam az alján. Nem vettem el még egy alesan fel, se sejem rokonyát, sejjéhaj, jaj, de sokat fölhajtottam az alján.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Nóták.

0: az lesz talán.
1: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják Ella a vendégünk. Az én bánatom már nagyon csendes bánat. Hiányzik. Ki hiányzik?
2: Ez most egy nagyon szomorú eset, mert a április 1-én lesz egy éve, hogy a bátyám Hevesén meghalt. De egy hétre rá, kettőre a felesége is meghalt. Mind a ketten a kórházban voltak, egyszerre temettük őket.
1: És mi történt?
2: Hát, az még nem lett volna baj, hogy 85 évesek voltak, de egyszerűen nem tudom, fogalmam sincs. Még mikor ő ápolta Andikámat, mert Andikámnak ilyen csípőprotézist tettek, és akkor ő gondozta minden. Andika a kórházban volt utána, őt is egyszer csak legyengült. Bevitte a mentő, és akkor megállapították, hogy neki is valami daganat van. És akkor megműtötték, de szerintem kárbok, és sehetszett nem is gondoltunk rá. Ő meghalt, Andika meg a másik kórteremben volt, nem sokáig is meghalt utána.
1: Úristen.
2: Borzasztó ez, hogy ilyen hirtelen elmentek mind a ketten. Most lesz egy éve pont, és ez nagyon-nagyon...
1: Megértem.
2: Ez a
1: nóta, és milyen emlékei vannak az öccséről?
2: Ez a bátyám.
1: Na bocsánat, a bátyáról elnézést kérek.
2: A bátyám buszvezető volt Hevesén, nagyon szerették különben. Addig még nyugdíjban nem ment végig, buszodott még utána, és még nyugdíjas korában is elment. Hát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szerettük az mindjárt a testvérek, meg mindenki az egész faluban. De hát olyan szerencsétlen lett ez a család, hogy két lányuk volt, az idősebb meghalt 54 éves korában, a fiatalabb, az én keresztlányom, az egy évvel előtte, az is 52 éves volt. Hát nem is tudom, hogy mi történt most, hogy így elindult a családunkba ez a...
1: Igen.
2: Elmúlás.
1: De akkor emlékezzünk a dallal, egyrészt ugye a bátyjára, és még kire szeretne még emlékezni a dallal?
2: Édesapámra, édesanyámra, meg a kedves páromra, hogy nehogy utoljára hagyjam már. A párom is már 19 éve meghalt, és ő is nem azért, hogy beteg volt, hirtelen ő is meghalt.
1: Akkor emlékezzünk rájuk is. Jön tehát Ella kérésére itt a Dankó Rádióban. Az én bánatom már nagyon csendes bánat.

Ez volt már a Dankó Rádióban a Tudod-e még az Én Nótám című műsor, melyben Annus, Marika és Ella voltak a vendégeink. Az én bánatom már nagyon csendes bánat. Erről a gyönyörű magyar nótáról beszéltek, felidézték a régi emlékeket. Holnap is lesz majd egy nóta, három élet, Etus, Marika és Mária fognak majd mesélni nekünk, hogy melyik dalról, az kiderül holnap, jó? 17 órától várjuk Önöket, hogy meghallgassák azt a magyar nótát is a történetekkel, amelyet majd holnap választunk ki. Én megköszönöm a megtisztelő figyelmet, Juhász Katalin jön mindjárt, és a Tudta-e népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operencián, itt a Dankó Rádióban. Vigyázzanak magukra, Popovics Lászlót hallották, minden jót, viszont hallásra!

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma a hét jeles napjai. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

Egy zoborvidéki arató énekkel köszöntöm a kedves hallgatókat Péter Pál napján. Szvorák Katit hallották. Szent Péter és Pál apostolok neve napja népünk számára országszerte az aratás kezdő időszaka. Mint mondták, Péter és Pálkor megszakad a búzának a töve gyökere, ezután már éjjel-nappal érik. A jó gazdák ezért ez időtájt folyamatosan figyelték az érést, mert úgy tartották, mikor lehajtotta a kalász a fejét, akkor érett volt a búza. Az aratás elkezdésének kultikus hagyományai azonban jó részt a július másodiki Sarlós boldogasszony ünnepéhez kötődnek. Már a sarrós jelző is a búza beérésére, az aratásra, áttételesen asszonyi vegetációs ünnepre utal. Sarlós boldogasszony napján az egyház az áldott állapotban lévő Máriáról emlékezik meg, aki Lukács evangéliuma szerint nagynénje, Erzsébet és férje Zakariás házában vendégeskedett keresztelő Szent János megszületéséig. Az aratás nagy esemény volt a paraszt emberek számára, amelyre áhítattal és kellő komolysággal készültek, hiszen ez biztosította a következő évre a mindennapi kenyerüket, amelynek minden morzsáját Isten ajándékának tekintették. A búzamagot is hasonló tisztelet övezte, azt mondták, minden búza szemen Mária képmása van. Az aratás szertartásos befejezése, az úgynevezett arató ünnep országszerte általános volt. Az aratás befejezése után énekelve vonultak annak udvarába, akinek az aratását befejezték. Kalászokból és mezei virágokból koszorút kötöttek, melyet a menetben botra tűzve vitt egy ifjú, ezt nyújtotta át ajándékul a gazdának. Az arató ünnep dalai nem kötöttek, tetszés szerint választottak ehhez énekeket, de azért igyekeztek olyat énekelni, amelynek szövege a búzát vagy az aratást említette. A Nyitra megyei Zoboralja falvaiban gyűjtötték azt az érdekes dallamú aratódalt, amelyet munkába menet, onnan jövet vagy a pihenő idején is gyakran énekeltek. Kodály Zoltán kimutatta, hogy ez a nagyszombati Gregorián Alleluja dallam átköltése, és a szlovák szokás dallamok között is megtalálható. Dobszai László szerint nem dönthető el, hogy melyik nép vette át a másiktól, illetve melyik alakította közvetlenül a Gregoriánból. Most hallgassuk meg Szvorák Kati Dalvándorlás című lemezéről a magyar és a szlovák változatot, valamint az Alleluját.

0: una média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Természet, történelem, hagyomány. Idén nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. A Tisza kormány benyújtja az országgyűlésnek az idei költségvetés módosítását, amely stabil alapot teremt Magyarország újjáépítéséhez, közölte a miniszterelnök napirend előtti parlamenti felszólalásában. Magyar Péter azt ígérte, felülvizsgálják az állami kiadásokat, megszüntetik a pazarlást, felszámolják a korrupciót és minden pénzt oda irányítanak, ahol a magyar emberek érdekét szolgálja. A kormányfő azt mondta, hogy az Orbán kormány szándékosan megkárosította a saját hazáját, a színfalak mögött kiárusította és magánkézre játszotta az állam stratégiai cégeit. A vízkorlátozások betartását, a vízkivétel csökkentését kérte mindenkitől a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter közölte, több helyen is vízkorlátozást kell elrendelni. Elmondta, hogy a tanácsok ellenére tovább nőtt a vízfogyasztás, és Gödöllő környékén már rekordokat döntöget. A kormányfő megismételte, a kánikulából még hátralévő 1,5 napban senki ne gondoljon a medencék feltörtésére vagy az öntözésre, mert a rendszer összeomlása súlyos következményekkel járna. A kuláküldözés áldozataira emlékezett ma az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásában emlékeztetett arra, hogy Rákosi Mátyás és a kommunista párt 1948-ban tisztességes, dolgozó magyar gazdákat nyilvánított a nép ellenségévé, olyan embereket, akik becsületes munkával művelték a földjeiket, értéket teremtettek. Elindult Venezuelába a baptista szeretett szolgálat mentőcsapata, hogy segítséget nyújtson a földrengés sújtotta térségben. Bázisuk a caracasi magyar ház lesz, és kiemelt figyelmet fordítanak az ott élő magyarokra. A csapat 10 millió forintos gyorssegét, gyógyszereket és egészségügyi felszerelést is vitt magával. Venezuelát ma reggel újabb földrengés rázta meg. Újabb károkról nem érkezett jelentés. 5 emberrel végzett egy lövöldöző Németország északi részén, egy Hamburg közeli kisvárosban, Stádéban. A rendőrség 2 embert őrizetbe vett, az egyik a feltételezett elkövető. A gyilkosságok indítéka egyelőre nem ismert. Hollandiában heves zivatarok vetettek véget a hőségnek. Sok helyen árvíz alakult ki, több amszterdami utca is víz alatt áll. Egyetlen éjszaka alatt több mint 300 000 villámcsapást jegyeztek fel, több épület kigyulladt. A viharos szél országszerte fákat döntött ki és ágakat tört le, több szabadtéri rendezvény elmaradt. Idehaza szerda éjfélig meghosszabbította a legmagasabb 3. fokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy mindenki igyon sok vizet, kerülje az alkohol és koffein tartalmú italokat, cukros üdítőket. Aki teheti, ne tartózkodjon a tűzőnapon 11 és 16 óra között, ekkora fizikai munka is kerülendő. Különösen kell figyelni az idősekre, krónikus betegekre és az egyedül élőkre. Holnap a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A csúcshőmérséklet 37 és 42 fok között alakul, az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet. Enyhülésre a hét közepétől lehet számítani. A pontos idő 18 óra 4 perc.
0: Túl az operencián. A Dankó Rádió Operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operettslágerekkel. Túl az operencián. A házigazda Egri József.

Jöjj, India! Énekelte Fisul Mónika és Dolhai Attila Kálmán Imre Bajadér című operettjéből. Ezzel a felvétellel vette kezdetét Túl az operencián című műsorunk. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes hétfőestét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Tartsanak velünk ma is! Mai műsorunk fókuszában az 1952-ben készült Állami Áruház című film áll. Ám mielőtt elkezdenénk mesélni róla, hallgassuk meg Kálmán Imre a Kis Király című operettjéből a Hulló Csillagok című dalt Meriss György előadásában. Majd ezután Páncél Klaudia énekli Katóka belépőjét Czerkovics Béla Csókos asszony című operettjéből. Jó szórakozást kívánunk!

Túl az Operencián, a Tankó Rádióban. Nézzük a film történetét. A fiatal főhős Kocsis Ferenc, akit Gábor Miklós alakított, egy továbbképzésről érkezik a Diadal áruházba, ahol eladóként helyezkedik el. A férfi és a női osztály között munkaverseny zajlik, amit tovább bonyolít, hogy Feri és a szabászati részlegen divattervezőként dolgozó Ilonka között, akit Petre Zsuzsa játszott, ellenállhatatlan szerelem szövődik. A férfit hamarosan kinevezik igazgatónak, amit a korábbi vezető Dancs Frigyes, azaz Mányai Lajos nem néz jó szemmel. Az Amerika hangja rádió tudósítása nyomán nem sokára elterjed a hír, hogy bevonják a 100 forintos bankjegyeket. Az összezavarodott vásárlók megrohanják az áruházat, hogy még időben mindent felvásároljanak. Ebbe a nagy pénztartalékokat rejtegető Dancs is bekapcsolódik, mert arra számít, hogy az áruhiány következtében feketézéssel még nagyobb haszonra tehet majd szert. A rátermet vezető és munkatársai azonban jól kezelik a helyzetet. Így nem keletkezik áruhiány, és a hír is rémhírnek bizonyul. A spekulások pedig természetesen lebuknak. A dolgozók elismerésben részesülnek, a szerelmesek végül egymásra találnak. És most jöjjön Petre Zsuzsa előadásában Kerekes János és Darvas Szilárd szerzeménye, a film nagy slágere, Egy boldog nyár Budapesten, Túl az Operencián.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Az 1952-ben készült Állami áruház minden idők egyik legnézettebb magyar filmje, örökzöld klasszikus és sokak nosztalgikus kedvence. A filmet Gertler Viktor rendezte, zenéjét Kerekes János szerezte, zenei vezetője pedig Fényes Szabolcs volt. A dalok szövegét Darva Szilárd és Szenes Iván írta. A darab ötlete abból a megtörtént esetből indult ki, hogy egy közelgő pénzügyi válságról szóló hamis külföldi rádióhír miatt pánikszerű vásárlási láz lett urrá a lakosságon. A zenés darabot eredetileg a Fővárosi Operett Színház mutatta be. Ám a színpadi előadás kiemelkedő sikere nyomán a filmgyár hamar elkészítette a mozi változatot is. A film bemutatását követően szintén nagy közönség sikert aratott, és rövid idő alatt a magyar filmtörténet egyik meghatározó alkotásává vált. A produkció különlegessége, hogy még a kisebb szerepekben is a korszak legkiválóbb és legnépszerűbb művészei tűntek fel. A film szereplői többek között Gábor Miklós, Petre Zsuzsa, Latabár Kálmán, Horváth Tivadar, Turai Ida, Feleki Kamil, Mányai Lajos és Mezei Mária. Játékuk és egyéniségük jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a film máig a magyar filmtörténet egyik legkedveltebb zenés végjátéka maradjon. És most következzen egy vidám dal a filmből, egy dunaparti csónakházban. Kerekes János és Szenes Iván szerzeményét Kazan László énekli. Dankó Rádió.

Túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. A Magyar Nemzet 1953. február 7-i számában jelent meg egy cikk Mátray Beteg Béla írásában az Állami Áruház című filmről, melyből most egy rövid részletet idézek. Beleki Kamil, Glauzius bácsi szerepében még az igen jól megírt szerepnél is többet tud elmondani erről a szívhez szóló figuráról művészi ábrázolásával. Mozgásában, tartásában, pillantásában benne él Glauzius bácsi szomorú ifjúkora, megtaposottsága is, egy ember élettörténete teljes hangszereléssel zeng Feleki játékában, s ez az, ami ezt a jellemet oly feledhetetlenül hitelessé, élővé, oly mélyen megindítóvá teszi. Feleki nem csak a jelenetet és a jelent játsza el, hanem az alak egész életútját és múltját, sőt, ahogyan egyszerre megnő, a jövőjét is. Eddig tartott az idézet. És most jöjjön egy újabb sláger a filmből. Kerekes János és Darva Szilárd szerzeményét, Glauzius bácsi dalát, Feleki Kamil énekli. Túl az Operencián.

sok éven, jaj, de régen. Mondhatnám, úgy is hajdanám. Egy borzas kisfiút a képen, pont így becézett nagyapám. És fűnek fának elmesélte, hogy nálam nincsen

életében hajlongott sokat, és más etett csak, szolgált másokat.

semmi haszna. Sok gondja kössa, egy volt a remény, hogy életem majd más.

tocar. Hány évtized múlt el mögöttem, örömtelen és jótalan. A kenyerem javát megettem,

én rám hagyom. Én életemben hajlongtam sokat, és szolgáltam csak egyre másokat, és nyár és ősz, és tél jött sok tavaszra, s az életemnek nem volt semmi haszna, csak egyben bíztam, mint már annyian, hogy boldogabb lesz lányom vagy fiam. De tudva jól, a semmit gergetem, csak szánni tudtam minden gyermekem. És ha most egy kis

hogy két kezemben az ő jövőjét védhetem, s hogy végre megkelt értelemmel az életünk. Mások előtt nem hajlunk soha, az ő élete nem lesz mostoha, mert nyár és ő.

kedves hallgatóink! Ábrahám Pál 3-1 a Szerelem javára című operettjéből a Beleszerettem magába című dalt Zentai Anna énekelte. Ezzel a dallal emlékezünk tisztelettel és szeretettel születésének évfordulóján Zentai Annára, a Jászai Mari díja színművésznőre, érdemes művészre, aki 1924-ben a mai napon, június 29-én született Budapesten. A Színi Akadémiát 1946-ban végezte el Makai Margit és Lehotai Árpád növendékeként, majd a Szegedi Nemzeti Színház társulatához szerződött. Itt 1946 és 1950 között prózai szerepekben, operettekben és operákban egyaránt fellépett. 1950 és 1979 között a Fővárosi Operett Színház tagja volt, majd szabadfoglalkozású művésznőként folytatta pályáját. A műfaj legendájaként számon tartott Zentai Anna rendkívüli sokoldalúságáról tanúskodott. Szubrett és naiva primadonna szerepekben formált meg mozgékony, derűs figurákat sugárzó természetességgel. Kiforrott színészi képességeinek köszönhetően lendületes játékával és egészséges humorával aratott sikert, miközben gyakori vendégként fellépett a Magyar Állami Operaházban és külföldön is. Magyar nóta énekesként is bizonyította sokoldalú tehetségét. Zentai Anna 2017. január 24-én csatlakozott az Égi Társulathoz. És ma ünnepli születésnapját Lukács Anita, operett énekes színésznő, a Budapesti Operett Színház ünnepelt primadonnája. Első szerepe Huszka Jenő, Lili Bárónő című operettjének címszerepe volt. A Magyar Televízió számos felvételt készített vele, például a Mágnás Miska, a Vígözvegy és a Lili Bárónő előadásaiból, valamint koncertműsorokból. Vendégművészként több jelentős hazai színházban is fellépett. 2018-ban elnyerte az Évad Operett Színésze díjat. Rendszeres fellépője hazai és nemzetközi operett és koncertszínpadoknak. Boldog születésnapot kívánunk szeretettel! Most pedig következzen Lehár Ferenc Giuditta című operettjéből Giuditta belépője. Énekel a születésnapos Lukács Anita. Jó rádiózást!

Önök a Dankor Rádiót hallgatják, benne Túl az Operencián című műsorunkat. Kocsák Tibor és Miklós Tibor Anna Karenina című musicalje 2026. július 3-án és 4-én látható a Margit szigeti szabadtéri színpadon. Első nap július 5-e és 6-a. A produkció a Margit szigeti színház és a Győri Nemzeti Színház közös szabadtéri bemutatója. Az előadás rendezője Bakkos Kis Gábor, Jászai Mari díjas érdemes művész. A főbb szerepekben Anna Karenina, Széles Flóra, Karenin, Miller Zoltán, Vronszky, Kocsis Dénes, Levin, Nemes Tibor, Kitti, Nagy Alma Virág egyetemi hallgató. Az előadásban közreműködik a Győri Nemzeti Színház zenekara, énekkara, tánckara és szólistái. A produkció zenei vezetője Silló István. Jó szórakozást kívánunk! És most következzen a musicalből a Hogy éljünk így című dal. Énekel Nagy Anikó és Sasmári Sándor. Jó rádiózást!

Kedves hallgatóink, túl az Operencián című műsorunkat Huszka Jenő muzsikájával zárjuk. Köszönjük, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várjuk Önöket holnap is. Műsorunkban a Hadik Kávéházról mesélünk Önöknek. Hamarosan híreket mondunk, majd érkezik a 20 csak prímás Morvai Noémivel, amit névzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Fóti Tamás. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: műsor ajánló.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán. Bor, mámor, szerelem. Új évad. Minden hétköznap 19 óra 50 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Idehaza szerda éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy mindenki igyon sok vizet, kerülje az alkohol és koffein tartalmú italokat, cukros üdítőket. Aki teheti, ne tartózkodjon a tűzőnapon 11 és 16 óra között, ekkor a fizikai munka is kerülendő. A vízkorlátozások betartását, a vízkivétel csökkentését kérte mindenkitől a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter közölte, több helyen is a vízkorlátozást kell elrendelni. Elmondta, hogy a tanácsok ellenére tovább nőtt a vízfogyasztás. A kormányfő megismételte, a kánikulából még hátralévő egy-másfél napban senki ne gondoljon a medencék feltöltésére vagy öntözésre, mert a rendszer összeomlása súlyos következményekkel járna. A Tisza kormány benyújtja az országgyűlésnek az idei költségvetés módosítását, amely stabil alapot teremt Magyarország újjáépítéséhez, közölte a miniszterelnök napi rendelőtti parlamenti felszólalásában. Magyar Péter azt ígérte, felülvizsgálják az állami kiadásokat, megszüntetik a pazarlást, felszámolják a korrupciót. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője Magyar Péter felszólalására reagálva azt mondta, ha a kormány elbocsáthatja a köztársasági elnököt és kiiktathatja a parlamenti ellenzéket a választásokból, akkor nem alkotmányos demokrácia lesz a következő években. A KDNP frakció vezetője vitatta azt, amit a kormányfő a gazdaság állapotáról mondott. Rétvári Bence szerint, amikor átadták a kormányzást, a gazdasági növekedés Magyarországon kétszer akkora volt, mint az eurozónában. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője Magyar Péter felszólalására reagálva azt mondta, a parlamenti képviselői mandátum hosszának korlátozása példátlan Európában és a népképviselet korlátozását jelenti. A kuláküldözés áldozataira emlékezett ma az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásában emlékeztetett arra, hogy Rákosi Mátyás és a kommunista párt 1948-ban tisztességes, dolgozó magyar gazdákat nyilvánította a nép ellenségévé, olyan embereket, akik becsületes munkával művelték a földjeiket. Elkezdődött a dinnye szezon, már érkezik a boltok polcaira és a piacokra a szabadföldi magyar dinnye, mondta a Fruitweb alelnöke a közmédiában. Varga István hangsúlyozta, a koratavaszi fagyok ellenére a minőségre és a mennyiségre idén nem lehet panasz. Hozzátette, hogy a mostani meleg idő kedvez a dinnye érésének, így a magyar gyümölcs várhatóan egész szezonban elérhető lesz. Hollandiában heves zivatarok vetettek véget a hőségnek. Sok helyen árvíz alakult ki, több amszterdami utca is víz alatt áll. Egyetlen éjszaka alatt több mint 300 ezer villamcsapást jegyeztek fel, több épület kigyulladt. A viharos szél országszerte fákat döntött ki és ágakat tört le, több szabadtéri rendezvény elmaradt. Végül a hazai időjárásról. Holnap a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. Éjszaka 19-25, napközben 37-42 fok várható. Az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet. Enyhülésre a hét közepétől lehet számítani.
0: Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
3: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Már is kezdődik a Magyar Zene Rádiójának 20 csak prímása. Tartsanak velünk a következő egy órában, ha tehetik. Ezt az órát Simon Boglárka és Ifjabb Sárközi Lajos zenekarának közös felvételével kezdjük. A felvétel 2023-ban készült, Ifjabb Sárközi Lajos megzenésített Petőfi Sándor verséből, Rózsavölgyi halálára. Simon Boglárka énekel tehát nem sokára, utána pedig Lugosi Katit hallgathatjuk a Rozmaring Rozmaring című andalgó előadójaként. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból való a felvétel a 2025-ös esztendőből Johann János és zenekara közreműködésével. Tartsanak velünk, kellemes rádiózást kívánok!

0: Nem sokára egy újabb Petőfi Sándor verset hallgathatunk, ezúttal is megzenésített formában. A dallamokat Szabadi Frank Ignácnak köszönhetjük, valamint előadó művészeinknek, Nyári Zoltánnak, aki majd énekel, Miskolci Balogh Zoltánnak, aki prímásként muzsikál zenekara élén. Ez lesz a Befordultam a konyhára. Előtte azonban szóljon egy csárdás, Kis Angyal Ernő és Szalai László dala. Irigyelik, hogy én téged szeretlek. Farkas Rozikának, Bangó János és zenekara muzsikál.
1: Irigyelik!

Devecseri, Révfülöpi és Dunaföldvári Dankó klubos felvételekkel folytatjuk. Dóczi József megáradta Patak című csárdását, majd két Dankó rádiós díjazottól hallhatjuk. Az egyikük Bokor János, aki 2023-ban életműdíjat vehetett át. A másikuk pedig Szalai Antal Prímás, aki cigányzenei díjjal lett kitüntetve 2025-ben. Ő természetesen zenekarával együtt hallható majd. Leszner József és Tüttő János andalgóját, Tarnai Kis Lászlóé.

tagadtam sohasem, hogy én a bort szeretem, ne gondoljon ezért rólam rosszat senki, mert aki azt szereti, a bánat elkerüli, babája

0: kocsintó, gyalog járjuk az ajó, amíg csak nem süt a nap a szemünkbe.
1: Az iménti percekben egy csárdás volt, nem tagadtam sohasem, Karcagi Nagy Zoltán és ifjabb Bergi Béla zenekarának előadásában. Kedves hallgatóink, továbbra is a Dankó Rádió szól önöknél, és ez még mindig Húscsak Prímás című egyórás zenei összeállításunk. A folytatásban Réffi Lajos hallgatója szól, Asztalos ég kapufáját. Lakatos Miklós és zenekara nem sokára Dócs Méternek muzsikál, utána pedig 60 Kis Gyöngyit hallgathatjuk, a 2023-as esztendő magyar nóta díjasát, amint elénekli nekünk Morvai Károly és Tüttő János dalát, Nem zörög a haraszt címmel.

most hasad meg az én szívem, most lopják a napomat az égről.

Szép a rózsám, nincs hibája. Már is Kertész Zsigmond Lajos és Kubányi György csárdásával folytatjuk. Solti Károlynak hamarosan Olá Kálmán zenekara játszik. Utána pedig Tegzegerber Miklós frissére kerítünk sort. Ez lesz az Icipici kis galambom Puskás Sándortól és Miskolci Balogh János zenekarától.

megköszönök néked mindent. Perint partján, asszonykám, arra kérem, favilla, fakanál, fatányér, 33 rózsafámon, ezek a dalok következnek. Magyar Imre és Brand István frisse, hamarosan Talabér Erzsébettől hallható. Előtte Huber Sándor és Nádor József dala, Pék László előadásában szól. A művész úrnak 2005-ös felvételünkön Sárközi Béla zenekara muzsikál. Archív felvételről Rózsa S. Lajost is hallhatjuk. Előtte azonban jöjjön egy hallgató a 2015-ös esztendőből. Szirmai László dalát énekli Szóka Júlia, akinek Tordai Zoltán zenekara muzsikál. Megköszönök néked mindent!

Nem jó, nem jó minden este a kapuba kiállni. Dankó Pista és Pósa Lajos csádását hamarosan Bányai Márton és Johann János zenekarának előadásában hallhatjuk. Ez a felvétel 2025. december 4-én készült, Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban. Szász Katival és Baranyai István zenekarával 2018-ban készítettünk felvételt Szerdahely János és Egerszegi Géza andalgójából. Mindig szép a nyíló virág. De még ezt megelőzően hallgassuk meg Kondor Ernő dalát, Bangó Margit és Mészáros Tivadar zenekarának tolmácsolásában. De szeretnék az én régi kis falumba visszatérni.

0: zagen wat hij ooit erop zagen wat hij hebt zien naar missen.
1: Pikadúri de undelem. Ezzel a dallal búcsúzunk a mai Hústyök prémás végén. Hamarosan Lisztes Jenő címbalom játékát hallhatjuk, de előtte én elbúcsúzom önöktől valamennyi kollégám nevében. Köszönjük, hogy velünk tartottak, reméljük, hogy kellemesen töltötték idejüket, és egy következő alkalommal is meghallgatják a Hústyök prémást itt a Dankó Rádióban. Most búcsúzom, minden jót kívánva. Morvai Noémit hallották, viszont hallásra.

0: Műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Titkok tengere. Új sorozat. Minden nap 16 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó estét kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Naményi Krisztina. Szerdai félig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy mindenki igyon sok vizet, kerülje az alkohol és a koffein tartalmú italokat, cukros üdítőket. Aki teheti, ne tartózkodjon a tűzőnapon 11 és 16 óra között, ekkora a fizikai munka is kerülendő. A vízkorlátozások betartását, a vízkivétel csökkentését kérte mindenkitől a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter közölte, több helyen is vízkorlátozást kell elrendelni. Elmondta, hogy a tanácsok ellenére tovább nőtt a vízfogyasztás. A kormányfő megismételte, a kánikulából még hátra lévő egy-másfél napban senki ne gondoljon a medencék feltöltésére vagy öntözésre, mert a rendszer összeomlása súlyos következményekkel járna. 6 emberrel végzett egy lövöldöző Németország északi részén egy Hamburg közeli kisvárosban, Stádéban. A rendőrség szerint a súlyos sebesülések miatt a halálos áldozatok száma még emelkedhet. Az elkövető egy anyák és gyermekeik számára kialakított létesítményben követte el a mészárlást, pontos indítéka egyelőre ismeretlen. A rendőrség őrizetbe vette a főgyanúsítottat, és két másik ember ellen is intézkedtek. A Hernádba fulladt egy gyermek vasárnap Gesztelynél. A mentőcsapat beszámolója szerint a folyóhoz két felnőtt több úszni nem tudó fiatallal érkezett fürdőzni, a 6-7 év körüli gyereket elsodorta a Hernád. A mentők újraélesztették és kórházba vitték, de nem tudták megmenteni az életét. A mentőcsapat felhívta a figyelmet arra, hogy a folyókban fürdőzés még a felkészült, jól úszó felnőttek számára is veszélyes lehet. Idén is megrendezik az ifjúsági PET kupát. A környezetvédelmi versenyen ezen a héten középiskolás diákokból álló csapatok gyűjtik a hulladékot a Tisza és a Szamos összefolyásánál. A tervek szerint az összegyűjtött hulladék 60%-át újrahasznosítják. A program célja az aktív természetvédelem és az élményszerű környezeti nevelés. A hőség miatt több motorvonat is túlmelegedett, emiatt kimaradó vagy rövidebb szerelvénnyel közlekedő elővárosi vonatokra kell számítani, közölte a MÁV Inform. A MÁV csoport arról tájékoztatott, hogy a modern vonatokat korábban maximum 35 fokos külső hőmérsékletre méretezték, így az extrém hőség ezeknek a járműveknek is kihívást jelent. Hozzátették ugyanakkor, hogy a vonatok jelentős része menetrend szerint közlekedik. Ismert hazai előadókkal várja a közönséget az idei Dunapart Fest Ráckevén. Július 2-a és 4-e között mások mellett Geszti, Báj Alex és a Slepp, valamint a Tankcsapda koncertjét hallhatják az érdeklődők. A szervezők a rendezvény idején éjszakai hévjáratokkal is segítik a hazajutást. Részletes program a dunapartfest.hu oldalon és a rendezvény közösségi oldalain érhető el. Holnap a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. Éjszaka 19-25, holnap napközben 37-42 fok várható, az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet. Enyhülésre a hét közepétől lehet számítani. A pontos idő 20 óra 4 perc.
0: Táncházban. Talpolávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
3: Jó estét kívánok! A Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán a múlt héten ajánlottunk egy filmet önöknek, melyben a Széki, Filip István né Győri Klára, azaz Kali néni mesélt a 70-es évek fiatal táncházasainak, a Széki táncházakról, ugyanis 46 éven keresztül az ő házában volt Szék egyik táncháza. Kali néni nem csak erről volt híres, hanem hogy közösségének remek mesemondója is volt. És a nagy közönség 1975-ben ismerhette meg, kiszáradt az Én örömem zöld fája című önéletrajzi írásából, melyet Nagy Olga néprajzkutató szerkesztett. Ez adta az ötletet, hogy Ma esti táncházban című műsorunkban csak e falunak muzsikája szól. Először az ifjú Csóri Sándor vezette ifjú muzsikás együttes Széki emlékképek 1973 című összeállítása, ugyanis abban az évben ifjú Csóri Sándor kiköltözött Székre, hogy első kézből tanulhassa meg a legendás prímás Ádám István becenevén Icsán és zenekara repertoárját, együtt élve a muzsikusokkal és a falu közösségével.

Az ifjú muzsikás együttes széki dallamai után eredeti felvételek következnek, az oly sok muzsikus példaképévé vált Ádám István becenevén Icsánés zenekara előadásában. Először Márki József énekét kíséri a zenekar, aztán verbunkot, sűrűt és ritka tempót húz a banda. A felvétel gyűjtője az előbb hallott ifjú Csóri Sándor volt.

mezőségi válaszúton 100 éve született Kallós Zoltán a közeli széken is gyűjtött. Most Zoli bácsi énekét a Téka együttes kíséri. Természetesen széki népdalok csendülnek fel előadásokban.

Ma esti Táncházban című műsorunkban, melyben csak szék dalai tánczenéje szólt, városi táncházas muzsikusok felvételei következnek. Először Sőregi Anna fújja a falu dalait, őt a Bajkó zenekar kíséri, a felvétel a Dankó Rádió felkérésére készült stúdiónkban, s aztán adásunkat a Horsa Banda, azaz Horsa István, Vörös Máté és Jó Bence hosszú zenei folyamata zárja. Természetesen székről a férfi táncok, a tempó dallamai. Mára munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gyurmán Gábor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Danko Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Június 29-e van, kezdődik a Népek dalai, a Danko Rádió világzenei válogatása. A színes világzenei forgatagban ma is beutazzuk az egész földet, de a héten nagyon figyelünk egy kiváló szentendrei gyökerű formációra, a Söndörgőre. Ez a banda a hét előadója, sok-sok kiváló muzsikával tőlük, régebbiek és újabbak is természetesen egész héten óráról órára. Emellett pedig kínálunk minden órában 5 magyar világzenét az elmúlt 5 év terméséből, mert szívesen játsszuk a hazaiakat. Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, és hogy meglegyen az egyensúly, hallgassunk most a nemzetközi porondról egy dalt, Portugáliából, Marissától, akit 2014-ben már kitüntettek a legrangosabb világzenei seregszemle életműdíjával. Marissa énekel, most a Danko Rádióban.

0: Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a Népek Dalai. Folytassuk most a hét előadójával, a Szentendrei Söntörkő zenekarral. A csapat vezetője, Erelics Áron mesél nekünk egész héten magukról, zenéjükről, és az elmúlt sok-sok évről, ami hátuk mögött van. Áron most a gyerekkori tambura történetét meséli el.
1: Pontosan milyen alkalomra kaptam, arra nem emlékszem, de egy biztos, hogy ez egy mesterhangszer. Tehát ez úgy történt, hogy a Vujicsicsnak a prímás, a Győri Károly, aki sajnos már nincsen közöttünk, elmentek Erdut faluba, ahol az akkori, hát úgy mondom, hogy csúcs hangszereket készített egy mester. Minden ilyen komoly zenész választott magának egy hangszert, ott volt vagy 10 hangszer, és akkor az apám volt az utolsó, aki hát akkor gyereknek is egyet, és hát nyilván ez a, miután mindenki választotta, kiválasztotta tulajdonképpen ott a sok jó közül a legrosszabbikat, és ezt kaptam én meg, olyan 5 éves lehettem. Na most a hangszer azért nagyon különleges, mert aztán valahogy úgy alakult, hogy ez az összes hangszer között ennek lett a legszebb hangja. Ez a mai napig is megvan ez a hangszer, és már kevesebbet használom, de egyet kell róla tudni, hogy aztán ezt a hangszert kölcsön kérte tőlem a Vujicsics a Samos Virály lemezük felvételére, mert annyira gyönyörű hangja van.
0: Erelics Áront, a Söndörgő zenekar vezetőjét hallottuk, és következzen most tőlük egy 2018-as dal Arlakorongról, amelyet a Holland Amsterdam Klezmer Banddel közösen készítettek. Íme a Söndörgő zenéje az Amsterdam Klezmer Banddel, ez a Chinese Duck.

Klubrádió rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó rádió világzenei magazinja.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Következzen most 5 magyar világzene az elmúlt 5 év terméséből. Egész héten nagyon sok hazai muzsikát hallanak nálunk. Az FMR duója nyitja a sort. Aztán következik egy Dankó Rádiós felvétel a Szélműves zenekartól a Magdalena című dal. Őket a Csalga követi a Voltam én című felvétellel. Majd egy kis roma muzsika az Etnoromtól, a Kerattuka muzika, majd a legvégén egy nagyon jól sikerült dal már 2026-ból, a Kerekes Band és a Dalinda közös felvétele, a Szent János Bogár. Következzen 5 magyar világzene az elmúlt 5 év terméséből, az FMR nyitja a sort, íme tőlük a Look Back.

Világzenék minden mennyiségben, ez a Dankó Rádió és a Népek Dalai. Folytassuk egy 1994-ben alakult portorikói csapattal, nevük Plena Libre. Nevükhöz méltóan plenás stílusú zenét játszanak, de otthonosak a bombában is. Rengeteg lemezük jelent már meg az elmúlt évtizedekben, és a világ legjelentősebb fesztiváljain is játszhattak. Négyszer is jelölték őket Grammy-re és Latin Grammy-re, amivel azt a különleges zenei egyveleget díjazták, amiben portorikói ritmusok keverednek afrikai, karibi

0: Hamarosan 10 óra, folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, skót világzenével.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Újra szólnak a világzenék a Dankó Rádióban egészen éjfélig. Nem sokára jön egy újabb dal a hét előadójától, a hazai söndörgő zenekartól. Ebben az órában is adunk majd 5 magyar világzenét az elmúlt 5 év terméséből. Most pedig irány a nemzetközi poront, Skóciában indítunk, aztán dél-afrikai világzene következik, Zulu nyelven, majd Franciaországból érkezett muzsikát hallgatunk a Lózsótól. Elsőként akkor Skócia...

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.

0: Dankorádió világzenei programját hallják, ez a Népek Dalai. A hét előadója a Söndörgő zenekar, amely 1995-ben alakult Szentendrén. Részben a családi hagyományok, részben pedig a délszláv népzenéhez való személyes vonzódásuk miatt tűzték ki célul e különösen gazdag és értékes hagyomány ápolását. A zenekar vezetője Erelics Áron mesél nekünk egész héten magukról, dalaikról, a következő percben például arról, hogy számára, számukra mit is jelent a zenélés.
1: Most rögtön az jutott eszembe, hogy boldogság, azt hiszem. De még az is boldogság, hogyha a szomorúságát zenéli ki magából, vagy valahogy mindenképpen egy olyan lelki egyensúlyteremtő folyamat szerintem a zenélés, amit hát én nem is tudom, hogy mással el lehet érni. Tehát, hogyha valakinek megadatik az, hogy mondjuk úgy tud egy hangszerem, hogy tényleg így ki tud vele fejezni már valamit, nem kell technikailag nagyon magas színvonalon lenni, hanem tényleg csak ez a része meg, hogy legyen.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfél.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. A héten nagyon sok hazai világzenét adunk. Következzen most újra egy ötös fogat az elmúlt öt év terméséből. Egy 26-os muzsikával indítunk Csík Jánossal és a Mezzóval. Aztán a Pannonia All Stars Ska Orkesztrától halljuk egy népdal feldolgozását Nádasdy Fanni hangjával. Ez lesz majd a Híjeszkenk, vagyis a Híjei Szőlőknek Aljába című népdal átirata. Majd Gubik Petra következik, Szirtes Edina Mókussal készült el közösen a Csillagfény csókolgat című daluk. Utána a Makán felvételét játsszuk, ebben okos viola énekel, Isten látja a dal címe. Az ötös fogat végén pedig a Karavál familiától szól a Miláj, vagyis a Nyár című dal. Következzen öt magyar világzene az elmúlt öt év terméséből. Nyitja az ötös fogatot Csík János és a Mezzó zenekar, egy 26-os dal tőlük, az Anyja.

ünnepek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei világok találkozása különleges világzenékben. Ez a népek dalai, itt a Dankó Rádióban.

Dankó Rádió szól és a világzenei magazin a Népek Dalai. 2017-es világzenével folytatjuk egy skót énekesnőtől, aki kórusigazgató, producer és rádiós meg tévés műsorvezető is egyben. A glasgowi születésű lány már 6 éves korában klasszikus zenét tanult. Eleinte zongorázott, később hárfán játszott. Alapító tagja a BBC skót szimfonikus zenekarának, és természetesen saját műsort is indított skót és ír zenékkel az egyik angol közszolgálati csatornán. Évtizedek óta népszerűsíti a kelta muzsikát, tökéletes előadója is annak, így talán hihetetlen, hogy csak 2017-ben jelent meg debütáló szólólemeze. A dalokat saját maga írta, és a hangszerelés is az ő munkáját dicséri. Most következő zenéje tele van optimizmussal és örömmel. Mary Ann Kennedy következik, zenéje a Mise à Fouar, kelta nyelvű, azt jelenti, megkaptam az almát.

Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

0: Hamarosan 11 óra, folytatódik a Népek Dalai a Tankórádióban, világzenével Görögországból.
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai, a Tankórádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Újra szólnak a világzenék a Dankó Rádióban egészen éjfélig. Örülök, hogy bennünket hallgatnak. Mindjárt jön egy újabb dal a hét előadójától, a szentendrei gyökerű Söndörgőtől. Aztán adunk öt magyar világzenét az elmúlt öt év terméséből. Kellemes rádiózást a nap utolsó órájára. Görög világzenével kezdünk, aztán ellátogatunk Olaszországba és Mexikóba is. További jó rádiózást hallgatóinknak. Anastázia, Mozart muzsikája ez Görögország.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei világok találkozása különleges világzenékben. Ez a Népek dalai, itt a Dankó Rádió.

0: Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Következik a hét előadója, az a formáció, amely 1995-ben alakult Szentendrén. Hangszereléseikben elsősorban a tambura család tagjai szólalnak meg, de a balkáni dallamokban jellemző fúvósok, a klarinét és a szaxofon, és a harmonika, illetve az ütős hangszerek is jelen vannak. Már ki is találhatták, a söndörgő zenekarról van szó, igen. A csapat vezetője Ererics Áron mesél nekünk egész héten muzsikájukról, történetükről. A zenei indítatásuk egyértelmű volt. Ererics Áron beszél.
1: Szoros rokoni szálak fűznek minket a Vujčić együttes. Ez annyira szorosak, hogy az édesapánk, hármunk édesapja Bőgős, Ererics Kálmán, és hát a nagybátyánk a Gábor a vezetője a Vujčićnak, úgyhogy gyakorlatilag már születésünk előtt, ugye, ahogy mondani szokták, a dózist megkaptuk, teljesen esélytelenül indultunk annak, hogy bármi más csináljunk. Ez az igazság. Persze apám mindig viccelődik, mert azért voltak lépések már egész gyerekkorunktól, hát én azt hiszem 5 éves lettem, amikor az első tamburámat kaptam, és akkor azt ilyen egészen trükkösen úgy oldotta meg, hogy engem ez a dolog érdekeljen, hogy volt ez a tambura, de nem nyúlhattam hozzá. És hát ez végülis jól sikerült, mert ez engem állandóan érdekelt, hogy most valamit kéne csinálni. És aztán az öcseimmel ugyanez a menet volt, ott nekik már még egy impulzusod, mert hogy én már ugye hamarabb kezdtem így a söndörgőben a zenélést az unokatestvéremmel, a Dáviddal, és nekik már gyakorlatilag ez a két impulzus egyszerre megvolt, hogy voltak a Vujčić, az apujék, és akkor még emellé bejött az, hogy mi is elkezdtük csinálni, tehát nekik aztán azt gondolom, hogyha nekem még lett volna választásom, hogy más csinálják, nekik már teljesen nem volt esélyük, hogy más.
0: A söndörgő zenekar vezetőjét Ererics Áront hallották. Ők következnek most a Dankó Rádióban egy 2016-os felvétellel, ez a Hulusi.

Encore Rádiót hallgatják. Kedves hallgatóink, a héten nagyon sok magyar világzenét hallanak nálunk. Esténként óráról órára szól egy-egy ötös fogat az elmúlt öt év terméséből. A Paselán nyitja a sort, aztán Robi Lakatos tangó lemezéről következik egy dal, a lengyel Gáktangó közreműködésével török tangót hallunk tőlük. Majd egy Cserepes Károly remix szól a Little Wife című dal. Ezt az Essencia produkció követi Bognár Szilviával, úgy, ahogy az elején, ez a dal címe. Az ötös fogat végén pedig a Romengo dala szól, Ha az Isten címmel. Elsőként játszon egy kiváló fiatal magyar csapat,

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó rádióban éjfél.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.

A Dankó Rádiót hallgatják, világzenei válogatásunk szól, ez a Népek Dalai. Írhatású muzsikával folytatjuk Norvégiából. Az előadók Bjarte Eike és a Barokk Szólisztene zenekar. A 9 muzsikusból álló formáció rögtön elvarázsolja a hallgatót, tökéletes a hangszerek összeállítása. A vokálok mellett használnak gitárt, harmóniumot, húros és ütőhangszereket, valamint csarángót. Ez utóbbi kis gitárra emlékeztető húros, pengetős hangszer. Elsősorban Dél-Amerika andoki vidékein használt népi hangszer. Mindehez jól jön, míg a zenekar vezető Bjarte Eike éneke és hegedű játéka. A 17. századot megidéző vidám dalokat készítenek, tele érzelmekkel, mintha egy tengerparti viskóban lennénk, akár Skóciában, Kanadában, vagy történetesen Norvégiában. Kifogástalan időzítés, humor és jó értelemben vett rosszalkodás jellemzi őket, hiszen a századokkal ezelőtti Anglia kocsmáinak zenéjét frissítik fel, talán komoly zenének tűnhet, de nem az, csak régi popzene. Hallgassuk a Dankó Rádióban a Barokk Szólisztene zenéjét Bjarte Eike vezetésével. 2017-es norvég zenét hallgatunk. A dal címe Valom Green.

Tankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Tankó Rádió világzenei magazin.

Ez volt a mai utolsó világzene a Dankó Rádióban. Holnap folytatjuk, ugyanitt. Este 9-kor várom önöket egy hasonlóan színes összeállítással. Ma a gyártásvezető Sztányolszky Imre, a hangmérnök Gorzsás Gábor volt. A himnuszt követően kezdődik mindjárt az éjszakai dalcsokor. A népek dalai szerkesztőműsor vezetőjét, Szabó Tamást hallották. További kellemes rádiózást mindenkinek!

Zenera Giulia. A pontos idő, éjfél.

a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

tudom, a könnyeim az a cárigötőjébe. Lehajtom a fejem a barna babám lébe. Hullatom a könnyeim az a cárigötőjébe. Ezt a csárdás kis kalapot édes anyám vett.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nóta Csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Nehéz vándorút az élet. Vas Gábor és Somogyi Zsolt hallgatójával kezdjük a mai Húsz csak prímást. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, a Magyar Zene Rádiójának 1 órás zenei összeállítása most kezdődik. Fényes György énekel hamarosan, akinek 2022-es felvételünkön ifjabb Bergi Béla zenekara muzsikál. Ezt követően is ezt az együttest halljuk, akkor a Duna Televízió egyik felvételéről, mely Gáspár Anni művésznővel közösen készült, Fejes Imre andalgójából. Ibolya, gyöngyvirág, fodormenta. Kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!

Az a szép, az a szép. Zsali Géza és Bártos Jenő csárdásával folytatjuk. 2025. december 8-án a Magyar Zeneházában a Dankó Rádió Gála műsorán rögzítettük a hamarosan hallható felvételt Revicki Gáborral és idősebb Sárközi Lajos zenekarával. Az írás jól megmondja, ezzel a frissel folytatjuk aztán. Farkas Rozikának, Tordai Zoltán és zenekara muzsikál.

Akasse, Akinakasemeke, Akineko Semeke. Lámazenyém, sötét kék, én se vagyok a babámnak elég szép, az a szép, az a szép.

iménti percekben Szerdahelyi János és Bakai Zsuzsa frisse szólt. A folytatásban pedig Dankó klubos koncertfelvételeinkből hozunk önöknek hármat is. Egy debrecenit, egy budapestit és egy győrit. Ez utóbbi 2018. február 24-én készült Hevesi József és Marcali Frigyes frisséből, Hatvani Kis Gyöngyivel és Tarnai Kis Lászlóval, Paprika Show. A művészeknek Baranya István és zenekara muzsikál. Hatvani Kis Gyöngyi 2023-ban Magyar Nóta díjat vehetett át, Madarász Katalin pedig 2024-ben a Dankó Rádió életműdíjasa lett. Szalay Antal 2025-ben cigányzenei díjat kapott. A művészektől a Hallja Maga Gavallér című csárdást hallgathatjuk. De mindezek előtt Dárdai László és Ceglédi Gyula hallgatója szól, Messze vagyok idegenben. Tordai Zoltán és együttese már is játszik Dancs Anna Marinak.

Pop.

Dankó Rádió. Hallgasson minket online az interneten. www.dankoradio.hu

akinek nincs szeretője. Vitosné Hunyadi Erzsébet megzenésítésében Petőfi Sándor költeményét hallhattuk Toki Balog Ernő zenekarától és Jenei Gábortól. Ezt megelőzően Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkból Gáti Pál énekelte el Barta Henrik és Kubányi György csárdását. Ez volt az Icarica Kukorica Berki Péter és zenekara közreműködésével. Önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól, ez pedig benne még mindig Hús csak prímás című műsorunk, melynek felénél járunk. A Balaton nyárfás partját mossák a hullámok, ezzel a hallgatóval folytatjuk, valamint Kovács Apollóniával. Majd a 2024-es esztendő magyar nóta díjasa Tolnai András énekli el Horváth Zoltán és Nemlaha György csárdását, Miért van az, hogy lehet címmel. A művész úrnak a 100 tagú Budapest cigányzenekar szólistái játszanak majd.

0: Dankó Rádió. Székesfehérváron FM 100,8. A magyar zene rádiója.
1: Miért van az, hogy lehet, ezt valaki mondja meg, hogy odafönt a magas égi békéken. Miért van az, hogy lehet, ma mindenki rám nevet, mert szavamra úgy tűnik az hét mészet. Nekem babám könyörök, ez itt minden hiába, ne csodálkozz, ha ez lett a hűvességed ára. Olvas rám, kedvesen, néha-néha van ilyen, hogy betűkkel vés velem a naptárba. Miért van az, hogy lehet, ezt valaki mondja meg, hogy odafönt a magas ég még kékebb. Miért van az, hogy lehet,

0: részeg itt a felismerés, várhatsz mindjába. Búcsúszál csendesen, bizony ez a szerelem, kockázatos, nem melékes hatása. Nem a könnyít illatától lettem ilyen kába, részeg itt a felismerés, várhatsz mindjába. Búcsúszál csendesen, bizony ez a szerelem, kockázatos, nem melékes hatása.
1: Rámás csizmát visel a babám. Ezzel a dallal folytatjuk, valamint Szőlősi Emesével és Balázs Tamás zenekarával. Utána egy 2016-os felvételről meghallgathatjuk Sándor Jenő és Kellér Dezső frissét, Jó italak a darka, ennek előadói Kalina Enikő, valamint Terék József zenekara.

Hiányzik valaki ebből az utcából. Egy éjszaka, nyílik a sok virág, szirmot bontott már a rózsa. Ezek a dalok következnek. Csüri Sándor Frissét, majd Máté Otíliától hallgathatjuk meg, míg Morvai Károly és Füzi Katalin csárdását Boros Jolán énekli, Lakatos Sándorral és zenekarával. Előtte archív felvételről szól Ányos Laci szerzeménye, és ő maga lesz az előadó is, de mindezek előtt a hallgatóra kerítünk sort Kóka István és Murgács Kálmán szerzeményére. 1997-ből szól a dal Kós Jánostól és Ifjabb Sánta Ferenc zenekarától.

tejet is szeretem. Ha felmegyek valamikor az égbe, látjátok Szent Péterre, hadd értse, ha nem hoz rám,

tegnap előtt bizonyisten megesett. Feleségem szőrén szálán elveszett. A legjobban szeretném, hogyha többé nem lenném, csak unnékem nincs.

pasará.

Rózsa Bimbó, Rózsa Bimbó. Szávoz Richard és Marcali Frigyes csádásának címe ez. Egy 2015-ös felvételről hallhatjuk majd a dalt Kalocsai Zsuzsa és Németh Csicsó József zenekarának előadásában. Erdély Mihály Bogyó Bogyó Szőlő Bogyó című csárdását pedig Busai Antal énekli el nekünk, akinek Lendvai Csócsi József zenekara játszik. Vágó Bernadett és Miller Zoltán Csorba Gyula és Szántó Ferenc andalgójával örvendeztet meg minket. Volt-e már szívedben fájdalom? A Magyar Zeneházában készült a felvétel 2022. decemberében, amikor a Dankó Rádió 10. születésnapját ünnepeltük egy gála műsor keretében. A művészek mellett Lakatos Miklóst és zenekarát is hallhatjuk. De előtte még Cselényi József dalol nekünk. Őszi rózsa, fehér őszi rózsa.

0: vorottják, a legénynek úgy adják, kis angyalok. Fehértányi vorottják, a legénynek úgy adják, kis angyalok.
1: Szalai László előadásában ez volt a Három bokor saláta című friss. És ez volt a mai Hús csak prémás. El kell búcsúznom önöktől, hiszen hamarosan véget ér műsorunk. Valamennyi kollégám nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, remélem, hogy egy következő alkalommal is velünk tartanak itt a Hús csak prémásban, a Dankó Rádióban. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok. Most Sándor Jolándalát hallgathatjuk közösen Jónás Gézai zenekar előadásában, a prímás Patai Zoltán azon a felvételen, mely a Duna Televízióban készült még 2023-ban. Viszont hallásra, Morvai Noémit hallották.

0: pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Jó estét kívánok! A Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán a múlt héten ajánlottunk egy filmet önöknek, melyben a Széki Filip István négy Győri Klára, azaz Kali néni mesélt a 70-es évek fiatal táncházasainak, a Széki táncházakról, ugyanis 46 éven keresztül az ő házában volt Szék egyik táncháza. Kali néni nem csak erről volt híres, hanem hogy közösségének remek mesemondója is volt. És a nagy közönség